velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Let's get this thing off.

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Hú, és akkor én most átadom Merinek a szót, mert most olyan dolog jön, amit ő vág igazán. Ugyanis van most a Google-nek egy ilyen szimulátora, ahol tudsz repülni. Ez bárki játszhatja. Bárki kipróbálhatja, bárki élvezheti, és bárki, akinek van internet hozzáférése, szerintem mindenkinek van, akkor az nyomhatja. De mi ez? Meg mi van ez?
3: Nagyon koncentrálok most.
2: Mert már megint most repül.
3: Megint repülök, most igazi pilótának érzem magam, mert hogy várjál, mi történik?
2: Nehogy lesz
3: az, az a jó ebben, hogy nem ölöd meg magad sem másokat. Várjál, épp most szállok lefelé. Hú, de érdekes. Nagyon érzékeny. Na itt van, meghaltam. Ennyi volt. Na, akkor. Nagyon érdekes.
2: Hol van?
3: Ki kellett próbálnom. Muszáj volt kipróbálnom. Először csináltam egy ilyen nagyon komoly csavart, és nem akartam. Igazából a lényeg ennek az appnak, hogy igazából pilótának érezheted magad, és a Google Just for Fun miatt. Igen. Ez volt az indoklás, hogy ezért készítette. Tehát lényegében csak szórakozásból, hogy kipróbáld milyen. Na hát igazából elmondom, hogy hogy kell elérni. Csak rámész a Google Earth oldalára, és azon belül van egy ilyen, hogy ugye eszközök, és azon van a Flight Simulator. Várjál,
2: csinálom veled.
3: Csináld velem. Beírod, várjál, akkor előre.
2: Kijön a Google Earth.
3: Beírod, hogy Google Earth. Mm-hmm. Igen.
2: Kijött.
3: Jó, rámész. És akkor most írd be egy helyszínt, hogy hova szeretnél repülni. Én Melbourne-t írtam, mert most épp itt vannak a rokonaim, és mindig is az volt az álmom, hogy megnézzem őket.
2: Balaton, Hungary. Jó,
3: én Melbourne-ben megyek.
2: Jó.
3: Jó, és hogyha odaérkeztél, egy picit zoomolj be. Vagyis még úgy, hogy körülbelül lásd az utcákat, mondjuk úgy, annyira? Valamennyire zoomolj be.
2: Jó.
3: És most elmész az eszközökre, Tools, és ott Tools a felső menü sorban.
2: Aha, Tools, megvan,
3: Tools,
2: igen.
3: És Flight Simulator a legalsó repülőszimuláló.
2: És ez igaz, mert...
3: És már látod is, és már repülsz, és arra nagyon érzékeny a műszer, úgyhogy ne nyomogasd össze-vissza, mert akkor lezuhansz. És már haladsz is. És igazából a bálod?
2: Igen.
3: És mit látsz?
2: De én szépen haladok vele.
3: Jó van, akkor én mindjárt a mélybe vetettem magam, mert nem tudom, hogy ennyire érzékeny műszerről van szó. Tehát lényeg, hogy...
2: szépen repülök. Nagyon, mi a franc?
3: Ugye? Érdemes kipróbálni. Nagyon-nagyon... meglepődtem azon, hogy mennyire finom. Tehát, hogy egy picit hozzáérsz már a kormányhoz, akkor ő már arra reagál. Tehát én túl sokáig tartottam, és mondom, na látod, lehet, hogy ez a Google-nek a külön titkos küldetése, hogy pilótákat akar nevelni. Hát neki mentem az előbb a fűnek.
2: Jó, van, most neki lezuhanni azt lehet. Biztos nem lehet.
3: De hogy kell? Hát a Google Earth-re rámész, eszközök, beírsz egy címet, amit meg szeretnél nézni.
2: Mennyire cool.
3: Különben úgy ajánljak, hogyha például, nem tudom, Szabadkát akarod megnézni, hogy 50 méteres különbséggel írd be, tehát hogy ne zoomolj be annyira, tehát a céltól legyél legalább 50 méterre, beírod a célt, eszközök és repülőszimulátor, és már repülsz is. Te mit látsz? Nagyon.
2: Nem tudom, a Balaton
3: nagyon
2: körül
3: koncentrálsz,
2: vagyok.
3: Úgy koncentrálsz, mint én az előbb.
2: Ez így nagyon érdekes, hogy a hallgatóra biztos, hogy mit játszogatunk.
3: Igen.
2: Közben néha próbáljuk elmondani, hogy mi történik.
3: Én épp most valami hegyek fölött vagyok. Próbáljátok ki, hogy sokkal érdekesebb.
2: Jézusom, mennyire durva.
3: Nagyon.
2: Mármint, hogy tényleg...
3: nagyon szépen lehet vele repülni.
2: Nem egy olcsó játék hülye gyerekeknek különben, hát ez egy kicsikét egy ilyen.
3: Ez egy drága játék. Hát
2: nekik ez igen, ez mire megcsinálták.
3: Nekünk ingyenesen használható. Én mindjárt le fogok szállni.
2: De nem
3: mennyire
2: biztos
3: érdekes,
2: leszállni.
3: Hogy csomó dolgot. Itt van, látod? Túlságosan hozzáértem a kormányhoz, és itt van, csináltam egy csavart, és nem akartam. Na jó, azt írta, hogy a repülő megint lezuhant. Az a jó, ha lezuhant.
2: Te biztos rángatod azt a bot kormányt,
3: igen,
2: de ezt
3: túlságosan...
2: finoman kell.
3: Igen,
2: pilóta
3: külön
2: picit.
3: Óra.
2: Milyen szemtelen bot, voltam egyszer egy társaságban, nagyon jó hangulat volt, és kiderült, hogy az egyik pilóta. És tudom, hogy te tényleg pilóta vagy, azt mondja, ja, mondom, de mit ilyen kargó, ez az ilyen, tudod, ilyen cuccokat viszel, vagy embereket? Azt mondja, embereket, és mondja valaki, hogy hát akkor be kell vered a pannon reggelibe, be kell vered a reggelibe. Azt mondja, persze, azért karrierem vágya, hogy bemenjek a reggelibe. Mondom, nagyon-nagyon-nagyon komolyak vagyunk, mondom, azért most már, ne szórakozzunk.
3: Én beszélgettem a presszóban egyébként egy pilótával.
2: Nem ilyeskedj, mit mesél?
3: Hát már nem emlékszem, de életem interjúja volt, csak nem emlékszem.
2: De ez nagyon jó interjú volt.
3: Nem, de tényleg.
2: Akkor a hatással volt rám, tudod.
3: De ők is, azt hiszem, hogy a Békovai repülőtéren dolgozik, azt hiszem, ott igen. De érdekes volt akkor, csak hát nem mondom, nem maradt meg belőle semmi. Ezt mindig, mondom, észrevettem, hogy valami baj van a memóriámmal, és ezt mindig a Mami Brain fogom, mi, de most már gyanús.
2: Mi az, hogy mommy brain?
3: Hát az, hogy amikor kisgyereked van, akkor annyi minden felé van az agyad, annyira figyelsz arra, hogy életbe tartsd azt a kicsit, hogy így az agyad folyamatosan prioritásokat hoz az információkkal. Ah. És akkor, hogyha csak a fontos, abban a pillanatban fontos információt jegyzed meg. Csak én már vártam, hogy elmúljon, de nem múlik el. Érzem, hogy valami baj van a memóriámban. Na mindegy,
2: lehet,
3: majd dolgozok ezen.
2: Lehet, hogy te mommy brain ezzel, most ne feled szabad. Én bevallom, hogy én egy 16 gigás pendrive vagyok.
3: És akkor ha új info jön, akkor a másik ki kell, hogy menjen. Na, és tudod, csak ez nagyon idegesítő, és az elmúlt időszakban borzasztóan idegesít, mert egy csomó dolog azért már tényleg érdekel, tehát, hogy annyira érdekelnek a bizonyos dolgok, hogy így rákeresek, szóval utána olvasok, és nem marad meg.
2: Szóval lükülsz?
3: Lehet, hogy ez a korán jön, nem tudom, de borzasztó idegesítő, és lehet, hogy most is mesélhetnék egy csomó jó dolgot, hogy milyen jó válaszokat adott az a pilóta, mert emlékszek, hogy jó volt a beszélgetés, csak egyszerűen a részletekre nem emlékszek. Igazából nem is most volt pár éve, úgyhogy jó, nézzétek el nekem, de ami vágya még, ami nem jött össze, hogy...
2: Micsoda?
3: Jaj, de nem, beszélgettem két pilótával is.
2: Na.
3: Hú, várjál.
2: Az is nagy hatással volt.
3: Gyerbá van. Vagy hol, szabadkai fickó volt, és nem
2: Jedda.
3: Tudom, Dzserbában él, vagy hol. Na mindegy, ő pedig egy nagy utas szállít, mert hogy mond, az lett volna a következő célom, hogy szerettem volna egy olyan pilótával beszélgetni, aki egy nagy utas szállítót vezet, és aztán így eszembe jutott, hogy hát az is megvolt. Na mindegy, érdekes.
2: De és azt sem tudod, hogy ő vele mit beszélt.
3: Igen, ez a baj. Most tudod, mit fogok csinálni? Tudod, mit fogok csinálni a műsor után? Nem normális. Itt valami baj van. Vagy az én gigám is megtelt, nem tudom, vagy a pendrive-om is megtelt.
2: Nem, a
3: műsor után azt fogom csinálni, hogy lemegyek, és meg fogom keresni ezt a két interjút, és vissza fogom hallgatni, mert ez nagyon piszkálja most az agyamat.
2: Nem a mommy brain itt a probléma, hanem valószínűleg ugyanaz, mint nálam. Szóval az, hogy oké, hogy mondjuk én is egy 16 gigás pendrive vagyok, de az a baj, az idő múlásával az alap applikációknak nő a tárhely igénye. Úgyhogy a 16 gigából én is nekem az alap funkciókat ellátó program szerintem lehet 12, és akkor marad még 4 a memóriára, ami az ilyen bármi másra mehet. Tudod, ez a probléma. De igen, hát Istenem.
3: De borzasztó idegesítő, amikor tényleg valami fontos info, és tudod, hogy meg akarod jegyezni, és nem marad meg.
2: Persze. De igen, ez fantasztikus.
3: Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem vagyok egyedül.
2: Hát biztos, hogy nem vagy egyedül, különben írjazék hallgató Mellinek nagyon kellemes a hangja, és nagyon illik a Pannon reggelébe, úgyhogy ez abszolút, és csak meg tudom erősíteni.
3: Köszönöm.
2: De az valahogy, én azt bánom, vagy inkább, nem igazából én nem szoktam irigy lenni dolgok miatt másokra, de hát mondjuk, hogy kinek milyen van, de hogy kinek milyen skilljei vannak, arra igen.
3: Arra lehet. És milyen special skillt szeretnél.
2: És nagyon irigylem azok, akik így valamit elolvastak, és utána egy mélyen tudnak róla beszélni. Én elolvasok egy csomó cikket, és akkor utána reggeliben feljön az a téma, és én nem tudom azt úgy visszahozni, pedig tudom, hogy elolvastam. Nem tudom visszahozni úgy olyan főleg számokat én nem tudtam megegyezni sose.
3: Na jó, hát nekem az volt a legfájdalmasabb dolog a történelem órákon, jesszuson, tehát hogy így azokon buktam mindig az évszámokat. Tudom, hogy olyan mérges voltam, hogy miért kell ezt fejből. Vagy én olyan jó megtanultam hozzá a sztorit, meg a tényeket, meg mindent, csak azokat az 5-6-7-8 egy fejlelés alatt, az nem tudom, 5 dátumot, remélem nem hallgatja a történelem órán, vagy a történelem tanárnőm ezt a beszélgetést, de de én csináltam volna, vagy nem tudom, én a helyében úgy csináltam volna, hogy jó, akkor írjál magadnak Puskát. Tehát szerintem ez egy jó dolog, mert hogyha már írtál Puskát, az azt jelenti, hogy készültél, nem?
2: Hát vagy, úgy. Tehát, hogy lehet, én nagy nem, puskás vagyok, nem mindig tudtam én azt az elgatot.
3: Hát de nem, de hogyha megengeded a puska használatot úgy, hogy jó, nem tudom, 5 szavat, vagy 5 dátumot, vagy 5 számot, 5 dolgot felírhatsz, kulcs dolgot arra az adott papírra, akkor az szerintem tök jó, mert hogy ránézel, és akkor tudod, hogy ez a gyenge pontod. Mondjuk szerintem ez egy tök jó rendszer lenne. Nekem ez nagyon hiányzott, mert hogy mondom, a dátumok azok csúsztak, de ez is jó érzés, hogy nem vagyok egyedül. Akkor te se vagy jó, persze, a számok ugyan, megjegyzésében.
2: De hogy vagyok jó. A magasságtól roppadt félek. A repülő gyene-gyene az valahogy elmegy. A repülőt jobban viselem, mint amikor fel kell mászni valahol magasra. De kötve hiszem, hogy mondjuk én pilóta lennék valaha. Egy valami nagyon-nagyon-nagyon. Komolyan?
3: Igen, ne haragudj.
2: Tudod, mi piszkálja a fantáziámat? Mi? Minden voltam még, amit kipróbálnék, helikopterem. Uh-huh. Pedig százszor álltam már mellette, úgyhogy tudod, vannak ezek az ilyenek, amikor visztek egy pici kört.
3: De várjál, miért helikopter is, miért nem repülő?
2: Azért, mert repülni repültem sokat, de...
3: Ja, hogy nem utaztál még helikopterrel?
2: De helikopterrel nem mentem még, az nagyon érdekes lehet. Főleg azért, mert tudod, hogy amit ott propeller tönkre megy, akkor auf Wiedersehen. Viszont látod, de nyilván nem megy tönkre, nyilván ezeket nagyon durván szokták szervizelni. Legutóbb meglepődtem, az El Pasóban volt egy olyan program, hogy nézem, hogy mi ez a helikopter, és hát aznap, vagy én nem tudom, hogy az program része, vagy mi, de aznap ott volt egy kis helikopter, ilyen 3 személyes, mármint pilóta plusz 3 személy, és akkor ilyen pici körök voltak. Csak hogy kipróbált, hogy milyen helikopterezés, különben elvittud ilyen 6 percre, vagy valami. És különben az tök jó.
3: Ez a legjobb.
2: De még arra sem mertem felszállni, na mindegy.
3: Én egyébként az ajándékozásban szerint ennek a híve vagyok, hogy a legjobb élményt ajándékba. És tudod, hogy Pesten is van egy ilyen lehetőség.
2: Hogyne? Ezzel már értem én is.
3: Na látod, szerintem ez a legjobb ajándék, szóval akkor neked, hogyha gondolkodtok, hogy Zecitnek mit vegyetek születésnapjára, akkor élményt ajándékba, helikopter vezetés. Igen. Nem, vagy velik utazás, nem, vagy vezetés. Nem, vagy csak vezetés, utazás nem. Először.
2: Csak utazás.
3: Utána egy jó kis szimulátor.
2: Ja.
3: Hogy van valami szimulátor még a repülőtéren is, nem? Budapesten, mint hogyha
2: jó.
3: Emlékszem, hogy
2: nekem kipróbáltam nincs meg ilyen, volna. De lehet, hogy van.
3: Télen voltam a repülőtéren, és úgy emlékszem, hogy van ott egy szimulátor, amit kibírsz próbálni, de az rendes repülő, tehát nem helikopter, de
2: viszont egész jó. De beülsz egy nagy fotelbe, meg minden is nyomod?
3: Igen.
2: Amúgy az király.
3: Nagyon. Nagyon jó, de hát annak a bicikli verziója, az a Google Earth-nek
2: a
3: repülő szimulátora, az is valami.
2: Menjetek fel, és nézzétek meg.
3: Egyébként azt hittem, hogy azért biciklib, de viszont egész jó.
2: Érdekes.
3: Meg tudod mi, hogyha már beszéltünk az előbb a történelemről, akkor beszéljünk a földrajzról is. Milyen jó lehet ez? Mondjuk, ha földrajztanárnő lennék, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor ma tanuljuk, nem tudom, Dél-Amerikát, házi feladat, fölmész a Google Earth-re,
2: és
3: végig repülsz szépen. És küldesz nekem screenshotot, hogy megcsináltad a házi feladatot. Na, ilyeneket na, csinálnék, ha földrajztanárnő lennék. Úgyhogy ezt szerintem teljesen jó ki lehet használni.
2: Nem rossz.

0: fehér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli. Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Nos, itt is vagyunk, és mivel nyár van, és meleg van, és egyre melegebb lesz, ezért készítettek hűsítő italokkal, koktélokkal, de alkoholmentes koktélokkal, mert...
2: Moktél.
1: Mert tudjátok, van egy ilyen... Tudjátok ezt egyáltalán? Van egy ilyen napközben, nem nagyon szabad alkoholról beszélgetnünk, úgyhogy ezek itt mind alkoholmentes italok kacsintás. Értitek? Na, ugye van külön, én nem vágtam, hogy van a Sex on the Beach, és van az alkoholmentes, a Safe Sex on the Beach. Ez haláli.
2: Nagyon jó. De úgy tudod, hogy a gyűjtő név a koktélok és a moktélok között mi a különbség?
1: Nem is hallottam erről a moktél, azt hittem hülyéskedsz.
2: Hát dehogy! Hát a moktél az a koktél, alkoholmentes koktél. Ez a moktél.
1: Nem már.
2: De, nem moktél. Hallottad? Moktél. Igen.
1: Nem tudom, koktél.
2: Ugyanolyan koktél, mint a másik. Csak a
1: koktél az azért koktél, mert ugye színes, mint a kok farka.
2: Mi?
1: Csak ez így hülyén jön ki, mert a
2: ja, értem, felfogtam.
1: Várj. Mert az angolul két értelmű, de most a szép részéről beszélgetünk, ami kakast jelent. Cocktail. A kakas farka.
2: Komolyan.
1: Ami színes. Igen.
2: Wow, micsoda csavar ebben a koktélok történelmében.
1: De a moktélt nem tudtam, azt nem vágom.
2: Nem tudom a szó összetételnek, hogy hogy állt mástól hozzá.
1: Őrület. Ezek moktélok?
2: Moktélok.
1: Ez mind moktél?
2: Mi? Amiről most fogunk beszélni? Igen. Nem, azok csak nyári frissítők. A moktél az teljesen jó. Más. Az ennél, mi csak ennek a bicikli történetetnek hozzuk el, hogy egy kis limonádé, egy kis
1: vinyés, ja, valami. Bocsánat, azt nem szabad.
2: Mi minden van, kacsintás. Itt sok érdekesség, de a moktél az már egy next level, azt kellett volna hoznunk. Nem készültük elég. Igen, ez most a moktéloknak a biciklis története.
1: Na jó, én ezt az
2: de csupaszított története.
1: Én ezt az egyszerű, én ezt az uborkás vizet ezt adom.
2: Uh-huh. Szoktál uborkás vizet inni?
1: Nem. De amikor valahol van, akkor megiszom.
2: Igen, ad egy különleges ízt a víznek.
1: Tényleg nem. Jó. Tudjátok, mi kell hozzá? És kell hozzá az a nagy üveg cucc, aminek van alul az a kis csapja. Kan.
2: Ja, igen.
1: Lehet venni mindenhol most már.
2: Igen. Van, én nagyon szeretem őket.
1: Egy liter hideg víz, fél kígyóborka vékonyra szeretelve, néhány mentalevéllel jeget bele, bám, kész.
2: És fincsi, finom, üdítő, hideg. Amúgy arra jöttem rá, hogy ezeknél a nyári üdítőknél az egyik legfontosabb szempont az a tálalás. Tehát, hogy egyszerű, most képzeld el a különbséget, hogy most fogod egy, nem tudom, legegyszerű vizes poharat, és egy langymeleg limonádét töltesz bele, csak úgy.
1: Igen, hát az rosszul.
2: Ezzel szemben fogsz egy másik, egy hatalmas poharat, teszel bele limonádét, teszel bele jégkockákat, mentalevelet, szép vékonyra szeletelt citromot. Már mindjárt más, nem?
1: Mindjárt más, meg ugye jéghideg, meg a pohár. Nekem tudod, mit tetszik nagyon, ami pár éve
2: minden
1: bejött?
2: Minden a pohárom múlik. Micsoda?
1: Minden a pohárom múlik.
2: Nem,
1: nekem amúgy tetszik azért, ami úgy néz ki, mint egy kis tégely, de van füle.
2: Igen, az nagyon, igen, ez egy pár éve jött fel is, és nagyon jó, igen. Látom, hogy az egész kávézók lecserélték a teljes pohár készletüket.
1: Nekem nagyon bejön, nekem az tetszik.
2: Nagyon jól néz ki.
1: Én azt vettem is, csak nem tudom, hogy hol van. De mindegy, szóval.
2: A lényeg az, hogy akartam itt akkor elsütni azt a poént, hogy nem poént, csak hogy még tudok még plusz csavart tenni a limonádéba. Én úgy szeretem otthon, amikor csinálom ezt a limonádét ilyen nagy pohárban, hogy teszek hozzá egy kis házi bodza szörpöt, vagy menta szörpöt, és már mindjárt különösebb egy kicsit a limonádé. Ennyi. Ez volt a nagy dolog.
1: Amúgy az biztos. Nyilván persze Meli itt nem szokott megállni, és talán tesz bele olyan dolgokat, és amiről most nem beszéltünk.
2: Előre mondtam, hogy nem akarok róla beszélni.
1: Mert napközben vagyunk, és nem szabad propagálni az alkot. Ti elhiszitek különben, hogy létezik olyan szabály, ami meg van győződve arról, hogy most a koktélokról beszélgetnénk, akkor annak olyan hatása van az emberekre, hogy mániákosan elmennek koktélozni, utána autóba ülnek, és tömegbalesetet okoznak.
2: Csak azért nem beszéltünk róla.
1: Csak azért, mert beszéltünk róla a reggeli műsorban. Ezért inkább megtiltják, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy mi most nem beszélünk róla igazából.
2: Beszélünk inkább.
1: Ne, figyelj. Hogyha bekérik ellenőrzésre az alkoholt, megmondom, hogy ez nem alkoholos italok.
2: Ezek csak moktélok.
1: Ezek csak moktélok, igen. Bár el kell, hogy mondjam, haláli volt, amikor elmentünk Olaszországba, és tesóm néha szokott sznoboskodni. Nagyon szeretem, amikor ilyet csinál, mert ez abszolút nem jellemző rá, amúgy. És elmentünk, és látta, hogy mindenki issza ezt a nagyon lila, vagy ilyen pirosos valami italt. És mondom, milyen nem lila, piros? Én meg a színek. Férfi, tudod, nem látom a színeket. És lényeg azt mondja, mondom, a nagyon lila, vagy ilyen pirosos valami italt. És mondom, milyen nem lila, piros? Én meg a színek. Férfi, tudod, nem látom a színeket. És lényeg azt mondja, mondom, hogy mit iszik mindenki? Azt mondja, hát ezt nem tudod? Hát mondom, nem. Hát

0: nézem.
1: Én a Cuba Libre-t szeretem nyáron. Mm-hmm. Az jó.
0: Ja, hűsítő. A is. Ja, hát ebben, mi van ebben? Tudod, mi van? Bodzaszörp. Bodzaszörp, jégvíz, mentalevél, citrom és a fehérbor. Nem fehérbor, hanem pezsgő.
1: Aha.
0: Ennyi.
1: Alkoholmentes pezsgő.
0: Azaz. Igen. Vegyük komolyan, nagyon ezt a...
1: Vegyük komolyan. Ja, de én, de ugye lehet mondani, hogy például az aperos...
0: Ugyanezt elmondom, mindent csak hozzáteszünk az erőbe, alkoholmentes.
1: Igen, pontosan. Az aperos pic miből áll? Alkoholmentes aperos?
0: Létezik alkoholmentes pálinka például.
1: Nem. Képzel, de most már nálunk létezik. Mindent,
0: most már létezik. Akkor simán rámehetünk volna a koktél témára, bármire. Csak mindegyikre rátesszük a zárjába, az alkoholmentes gin teszed bele.
1: Nekem nagyon tetszik még az, amikor valami alkoholba curaçaót tesznek.
0: Mit?
1: Ami curaçaót, mert az attól mi? Kék lesz az egész. De viszont azt a curaçaót úgy írják, hogy ezt mindennek lehet olvasni. Úgyhogy az curaçaótól kezdve az emberek mindennek ejtik, de különben az curaçaó.
0: Jaj, emlékszem, kérdőkoromból a Blue Lagoon-ra, hogy ez nem volt finom, de szép.
1: A Blue koktél. Lagoon? Lehet, hogy abban is az volt. Kék volt?
0: Kék.
1: Curaçao volt benne.
0: Nem volt finom. Nem volt finom, de szép Blue volt, Lagoon, mert nézzük. A színe Blue miatt Lagoon. Választottam, bevallom, de egyszer koktél. Is elég volt. Az alkoholmentes a sós. Ez fájós.
1: Blue Lagoon koktél, azt mondja, mi van benne? Azt mondja, curaçao, látod?
0: Na látod, azzal kezdjük, mondjuk.
1: Curaçao mixed with vodka, alkoholmentes vodka, and limonádé. Ennyi az egész, jé. Tehát alkoholmentes vodka, limonádé, és curaçao. Igen, curaçao az nagyon fest. Abba az a jó. Az a jó. Jesus Christ. Sziget Fesztiválon voltunk, amikor ott elindult az, hogy divat volt az, amikor ilyen igazából a homokozós vödörbe kezdték el nyomni a koktélokat nagy mennyiségbe.
0: Homokozós.
1: Hát minden játékvödör, tudod, tényleg olyan, hogy nem pohárba kaptál, hanem nagy vödörbe.
0: Wow.
1: Itt tudom, mennyi volt benne, egy liter, vagy másfél, valami ilyesmi. És akkor volt egy csomó szívószál. És akkor többen úgy rámentetek, és akkor így nyomtátok. Hát eléggé jó pofák voltunk, mert ittuk azt, hogy mind a veszettek különben, mert hát az olyan érdekes volt az, ami elképesztő. Meg követek egy fickót, valami tengerparti, valami nagyon egzotikus valahol vannak, és így rengeteg lime van nála meg alkohol, és valami akkora bödömbe, ilyen agyag bödömbe keverezi talokot, de úgy, hogy liter számra az ott 10 pár liter, és akkor ugye az alkoholmentes vodkákat így nyomja bele, akkor utána nem tudom, nyomja a lime-okat az a fogóba, így fügy, hogy nyomja ki bele a lime levet, és így keveri, akkor tesz bele jeget, akkor mindaz, hogy Jézusom, tényleg megrendelsz egy olyat, az iszod egész délután. Gondolom én, vagy nem tudom, hogy néz ki ez, de...
0: Valószínűleg, igen.
1: Elképesztő. Csak az a baj, hogy nyáron nem jó nagy italokat kirendelni, mert megmelegszik. Sokkal jobbak a picikék.
0: Igen, a pénztárcádnak meg nem jók.
1: Micsoda?
0: Nem jó a pénztárcádnak, sok pici.
1: Jaj, várjál, de különben nagyon durva, mert képzeld el, hogy most azt láttam, én nem tudom, ez normális, én most vettem ezt észre össze. Elmentünk egy olyan helyre, Boszniába, ahol az a stósz, hogy a korsó is be van hűtve.
0: Na, az mennyire menő.
1: Hát én őszintén megmondom, szerintem nem ad hozzá, de stósznak jó.
0: Nagyon stósznak jó.
1: De jó, na és akkor kikaptuk a korsót, és beleöntöttük az italt, és én nézem az árlistát, mondom, hogy lehet, hogy nem innék egy nagyot, a kicsi drágább volt, mint a nagy.
0: Tényleg.
1: És ez azért nem így szokott lenni, ugye?
0: Nem így szokott lenni, de nem értem, hogy... A logikát.
1: És épp gondolkoztam,
0: biztos, hogy van benne.
1: Mondom, várjál, mondom, ti is látjátok, hogy kicsi az drágább, mint a nagy. Szóval igen, a nagy az olcsóbb. Hát mondom, jó, oké, akkor nagyot kérek. Ugyanígy volt különben egyszer, ez nagyon tanulságos, időnként oda kell figyelni. Tesó, már megyek vásárolni a kommentes sört, és nem, hogy valaki megbüntesse mi. És a lényeg az, hogy van olyan, amikor a 6 úgy össze van fóliázva egybe, a 6 konzerv, mindig konzervet akarok mondani, dobozos sör. És a lényeg az volt, hogy...
0: Limenka.
1: Igen, és mondom, én leveszek egy ilyen, és tesszom azt, hogy ájjjjjjjj, azt mondja, figyelj csak! Azt mondja, egy darab ennyi, ha azt megszorozom 6-tal, az kevesebb, mint a 6-os csomag. És mondom, basszus, igazad van.
0: Akkor külön kell venni. És...
1: Tehát, hogyha külön veszel 6-ot, az olcsóbb, mintha megveszel a becsomagolt 6-ot. De nem...
0: Ezért kell gondolkodni,
1: hát
0: számolni.
1: De régen nem az volt állandóan, hogy mindig, ha nagyobbat veszel, az mindig olcsóbb.
0: Hát nincs törvény. Hát
1: és
0: pont,
1: ez többet
0: nem. Pont ezért ezek a kiskapuk, igen, mert hogy most...
1: Szapjuk fülit.
0: Jó, hogy ti utána számoltatok, de hát...
1: Én nem számoltam utána, tesó milyen...
0: Tehát akkor milyen jó, hogy a tesó

0: utána számolt. Amúgy eszembe jutott arról, hogy egy videót láttam pont az Instagramon egy nagyon különleges desszertről, szerintem Japánban éppen. Elmész az étterembe, vagy fagyizóba, vagy nem is tudom, mi volt az. És ilyen extra lehűtött tálba kapod, de annyira durván lehűtött, hogy így kesztyűt húz a mixe.
1: Én ezt ismerem.
0: Tudod?
1: Mint a köld olyan.
0: Mit tesznek be? Igen.
1: Hát nem, az hidrogén. Nem a hidrogén.
0: Azt igen, de viszont kivesz ilyen külön fogóval, és abba teszi bele neked a desszertet.
1: Az.
0: Mert itt nem csak a látványon, meg a füstpergőzön, vagy mind
1: az nem nagyon jó, az nem nagyon jó, a hozzáér a bőrödhöz különben.
0: Igen,
1: de
0: meg,
1: amúgy,
0: tud sérülést tud okozni.
1: Fagyási
0: de,
1: sérülést.
0: És azt nem értem, hogy annak például mi a lényege. Tehát oké, hogy hideg, azt megértem.
1: Rohadt
0: de
1: jó
0: most...
1: néz ki. De nagyon jó néz ki. Mert amint a levegővel, meg az a hőmérséklete érintkezik, akkor brutális, annyira nagy a hőkülönbség, az mínusz valami 70 valamennyi fok.
0: Valószínűleg, nem tudom.
1: És akkor tudom
0: amit mondasz, azt elhiszem, mert nem tudom.
1: Azt én is feltételes módban mondom. De a lényeg az, hogy akkor tudod, hogy gőzörög az egész, és az rohadt jó néz ki. De különben a már extrémitások, te látod azt, amikor olyan étteremben mész, ahol vetítik a kaját? Mármint, hogy animáció van, hogy mire kihozzák. Na bár, elmagyarázom. Tehát az olyan van, mondjuk ülünk egy fehér asztalnál, van előttünk tányér, meg minden, és egyszer csak fölülről vetítik az asztalunkra, hogy majd jön a menü, de hogy az közben, és aki egy pici kis digitális séfek rohangálnak az asztalodon, és ott vagdossák a dolgot, meg úgy rakják össze, meg főzik, és akkor majd mire elkészülnének, addigra kijön a rendes kaja, és akkor majd az lesz az. De hogy addig meg így elszórakozom, mert nézed, hogy a kis séfek, hogy dolgoznak.
0: Videót láttam ilyesmiről.
1: Hát én csak videót láttam, nem voltam élőben jelen.
0: Én mondjuk kifejezetten szeretem azokat az éttermeket, amelyeknek van egy konkrét tematikája vagy sémája. Most mit tudom, egy laboratórium is, akkor ott nem tudom.
1: De
0: olyan...
1: Ilyen van, ilyet nem láttam.
0: Van mindenféle. Hát most jó, nem voltam, csak tudom. Neten, hogy rengeteg ilyen tematikus van, most nem tudom, és ez nekem nagyon érdekes, hogy mennyire részletesen dolgozzák ki, akár a dekort, akár a kaját, akár a tálalást, én ezt nagyon szeretem.
1: Lehet, hogy a hallgatók tudják, én nem, de valahol, vagy Magyarország, Szlovákia, azaz Felvidék, vagy Erdély, vagy valahol van egy olyan étterem, egy ilyen valami régi, talán középkori étterem.
0: Igen, tudom, mire
1: aminek
0: gondolsz.
1: Az a lényeg, hogy parasztok legyenek veled.
0: Igen. Sokan, tudom, miről beszélsz.
1: Ez nagyon ment igen, a közösségi média. Én nem mennék el ilyenbe, én ezt nem
0: szeretem. Harry Potteres étterem, az is nagyon igen. Sokat megy, és akkor ott a menü is tudod, olyan érdekesen van megfogalmazva, fogások, tehát hogy na, bármilyen tematika, csak legyen valami tematikája, valami irányvonala, nekem ez nagyon tetszik, szerintem ez egy nagyon jó húzóerő.
1: Van például Budapesten, én nem mentem be oda, nekem apu volt egyszer a Sir Lancelotba, az is ilyen középkori, és akkor lehet, én nem tudom, hogy de különben tudja, hogy van olyan étterem is, ahol ilyen van ilyen lovagi torna, nem?
0: Biztos.
1: Valahol biztos van. Szerintem nem hagyhatják azt ki. És akkor szépen ott te eszel, és akkor közben megy a lovagi torna, és akkor tényleg olyan vagy, mint a, nem tudom, valami úr ott a középkorba.
0: Igen. Aki szereti kifejezetten a középkort, az külön érdekes lehet.
1: Én nem de hogy... milyen arcot vágottam belé? Nem bírnád enni kézzel a csirkét, miközben?
0: Jaj, de úgy lehet kizavarni a világból.
1: Tényleg? Miközben?
0: De úgy csámcsogjál is, miközben eszed a csirkét.
1: Jó, amit az más. Csámcsogás nem, de úgy kézzel szétszedni a csirkét.
0: Nem érdem annyira az ilyesmit, sajnos.
1: Széttépni azt a szerencsétlen Lús. Sült állatot, bocsánat, elkapott a hív, igen?
0: Éhes vagy.
1: Nem, tudom.
0: Budapesten voltam egyszer egy olyan étteremben, azt hiszem, hogy négy tematikája volt, hogy volt az egyik ilyen, nem tudom, ilyen dzsungel style, a másik a akvárium style, nem emlékszek már konkrétan a részletekre, de tudom, hogy
1: de
0: ott a
1: menűség...
0: Egyen belül? Igen, tök érdekes volt. És mit tették,
1: csak kígyót?
0: Kengurút?
1: Ott tették? Ez divat mostanában.
0: Kengurút, igen. Akkor nem tudom, emlékszek, hogy apukám, amikor ilyen rablóhús tevet, és akkor úgy hozták ki, hogy egy hatalmas kés volt a hús közepébe szúrva, tehát én ezekre adok, nekem ez nagyon érdekes.
1: Persze,
0: így lesz kedvem
1: ez.
0: Megenni.
1: Bizony, akkor neked ki kell próbálni a hotpotot. Én ezt mindig ezt propagálom. Az, amikor van egy nagy asztal, amit körbeülünk, középen van egy süllyesztett nagy tál, amiben rotyog a különböző fűszeres alaplé, és akkor kirendelsz mindent, bárányhústól kezdve, amit akarsz, meg tintahalat, meg bokcsojt, meg különböző speciális gombákat, meg mindent, és akkor szépen minden vannak kis pácikáitok, és akkor szépen hogy belerakjátok ugye abba, közösen abba a rotyogó valamibe, ami lehet csípős, vagy lehet bármi, és vannak, amíg a nagyobb dolgok sülnek, addig a piciket, mert bárány ilyen halszál vékonyra van vágva, és akkor csak úgy megfogod a kis pálcikával, beleteszed 3 másodperc, és már elkészül, és akkor beszélgettek közben, főzögettek, esztek, stb. És akkor elvagytok. És ez annyira fantasztik, hogy őrület. Legalábbis én bírom az ilyet nagyon.
0: Ennek az otthoni...
1: Apám mindig mérges ez ilyenre.
0: Miért?
1: Én nem megyek többet, rendesen akarok enni, nem hülyéskedni, hülyes hülyeségekkel.
0: Van ebben valami különleges? Ennek van, van egy itteni vajdasági, nagyon használom ezt a kifejezést, hogy bicikli verziója, hogy lehetett venni, és itt épp az egyik bevásárlóközpontban, hogy ilyen kis sütőt, mini sütőt.
1: Én azt vettem.
0: Na, és az is ugyan, az, ennek a hát a pepitája talán, igen. Hogy mész, kiraksz mindent, és akkor így magadnak sütögeted. Neked bejött
1: a, annak van, egyébként? Az egyik fele grill, a másik fele kő, és tele van fiókokkal az oldalon.
0: Az egyről beszélünk.
1: Kis kenyereket be tudsz rakni sajtal.
0: Pontosan, meg tojást, meg igen. Nem tudom, megrillezed a sajtodat.
1: Én ezt a Sánta erről beszélt a rádióban.
0: És megvettem.
1: Én nekem ez nagyon tetszett, és akkor pont volt ebbe a boltba. Elmentem, megvettem, és adtam anyámnak ajándékba, hogy hát ez olyan család összetartó dolog lesz, hogy szörnyű. Kisebb bontottál.
0: Jaj, ne.
1: Soha.
0: Tudtam, hogy ez fog jönni.
1: Soha.
0: Jó, nem akarok.
1: Soha.
0: Ismerősöméknél van, de nem akarom nagyszájú lenni, de az is szerintem 2-szer lett használva.
1: Pedig szóval nem működik ötletnek, ez, nem.
0: Pedig ötletnek annyira jó.
1: Igen, pedig nekem különben azt kell tudni, hogy az én anyukám különben őrületesen szeret kísérletezni. De hát mi annyira fantasztikus kajákat tettünk a nagy rákoktól kezdve a tatárbifsztéken keresztül, tehát mindent. De ez szuper, de ez valahogy neki se jött át, úgyhogy ez annyira nem. Na mindegy.

0: Lustaságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Ébredünk így is, úgy is.
4: Hát igen, ez az, hogy ébredünk így is, meg úgy is, és találtam tegnap egy olyan cikket, ami arról szól, hogy hogyan ébredjünk reggel, hogy könnyebb legyen. És elkezdtem olvasni, és arra jöttem rá, hogy ez tartatatlan tanácsok tárháza.
3: Hát az, ugyan.
4: Igazából. Mert van ez a következetes alvás ütemterv, tudod, ez az ilyen, hogy találjuk, hogy időbe aludjunk el, meg stb. Stb. Hát ez oké. Csak pont valamelyik nap beszélgetők arról, úgyhogy most nem ismétlem magunkat, hogy hányszor fordul elő, hogy 8 meg 9-kor érünk haza.
3: Igen.
4: Abban benne van, hogy ledőlsz egy picikét, kicsit lenyugszol, elmezünk tusolni, akkor már 10 után van valamennyivel, és akkor bizony az van, hogy hát valamikor ugye akkor leültünk még tévézni, ma meg ugye már nem tévézünk, úgyhogy ma pedig akkor hát mit csinálunk, kicsit görgetjük az internetet, avagy olyankor nyilván a többiek is, a barátaid, meg akiket ismersz, ők is ugyanígy akkor addigra lenyugszanak, és akkor megindul egy órát másfelett, különben az ilyen csoportos üzenetek, meg az ilyen őrület, és akkor megy a bolondozás, ami azt jelenti, hogy legalább az ott egy éjfélig tart. Én néha most már csinálok olyat, mert az éjfél utánig nem lehet elhúzni, nekem például, akinek reggel kelni kell. És akkor azt szoktam csinálni, hogy most már kikapcsolom akkor estére az internetet, hogy akkor ne pittyegjen már tovább különben, mert akkor tényleg nem bírok. Nem egyszer jártam, hogy pont elúttam, és meg egy pip-pip-pip-pip, jönnek az üzenetek. Mondom, hogy nem lesz jó, mert bolond barátaim képesek, nem tudom én 3-4-1-ig vagy 1-ig nyomni ezt. Úgyhogy köszönjük szépen a jó tanácsot, hogy időbe aludjunk el. Igen. Hogy a francba feküdjek le, én nem tudom, hogy 10-kor, tehát mindegy tati, nem lehet, hát hogy. Pedig muszáj lenne.
3: Jó, mondjuk nyilván, aki rendszerességgel, nem tudom, minden egyes nap, tényleg minden egyes nap reggel 4-kor kell, vagy teszem azt 5-kor, vagy nem tudom, ilyen gyári munkások, azok nyilván este 9-kor már teljesen ki vannak lőve.
4: Jó, muszáj, csak az olyan baby idő még.
3: Hát igen.
4: Hát az baby
3: ez
4: idő.
3: Ez is oké, nyilván. Főleg, hát hogyha hétvégére teszem azt, valami program van, vagy születésnap, vagy esemény, és fönt kellene lenni, de már konkrétan fejbe vagy lőve. Akkor
4: hát ez az.
3: Azért...
4: Az nem a legjobb. Utána mondják ezt a szundit, ez egy érdekes dolog, hogy ezt a szundit engedjük el.
3: Ez veszélyes.
4: Főleg azért, mert azt mondják, hogy ráadásul a testünk elkezdi hamis riasztásnak tekinteni az első csörgés, hogyha rendszeresen figyelmen kívül hagyjuk az elsőt. Előfordul, mert én nekem általában 2 van beállítva, 1-5-kor, és hogyha véletlen 5-kor nem kerek fel, akkor 5-13 a másik az utolsó védvonal, vagy hogy szokták ezt mondani.
3: Nekem is volt ilyen, de én erre gyorsan letettem. Bár igazából sokáig volt szundi, csak rájöttem, hogy ez nagyon rossz, nagyon rossz. Tehát tényleg tipikus. Tehát én nem előre beállítottam a szundikat, hanem én ott akkor mindig rámentem.
4: Ja,
3: jó, még 5 perc, jó, még 10 perc.
4: Ja, nekem be van így állítva.
3: És így mondtam, hogy ne, ez egy veszélyes terep, úgyhogy inkább fölkelek, nyúzott vagyok, kész, de fú, úgyhogy... Na, és jönnek az üzenetek, látod, többen is írják ezt, hogy amit én mondtam, hogy igen. Aki napi szintén korán kell, annak kész este talicska.
4: Igen. Meg hogyha valaki fizikai munkát, vagy ilyen komolyat dolgozik, ugye, ami megterhelő, akkor alszol 10 órakor, mint a kis angyal.
3: Nekem jön a következő, különben ez a hőmérséklet, meg a szoba, én ettől kiégek, tehát úristen, nekem lehet, hogy van benne valami, nem azt mondom, hogy ez hazugság, hogy 20 fok, és akkor kész. Ez az, amit nekem ne akarjon senki megmondani. Tehát én erre, úristen, ezt kiakadok erre.
4: De mondd meg az okát, hát, hogy mondod ezt.
3: Azért, mert jönnek azzal, hogy mert kell ez a 20 fokos, 19 fokos hőmérséklet, és akkor jót alszol.
4: Igen.
3: Nem. Tehát én fázós vagyok. Én nekem nem 19 fokba alszok jót bent, hanem én 30 fokba is jót alszok, ha én jót akarok aludni. Tehát nekem ez, sőt, ha én fázok, és azt érzem, hogy tiszta jéghideg a lábam, felidegesítem magamat, és biztos nem alszok jót.
4: Te van egy találmány különben, amit szoktak használni a hálószobában, és az nem az, amire gondolsz. De neked,
3: Viktor, védj meg!
4: Neked van ez a sokak által használt dolog, hogy takaró?
3: Nincs.
4: Mert hát hogy amúgy, hogy
3: az oknim is van,
4: de hogy az Istenbe fázhatsz a takaró alatt?
3: Azért, mert én fejemet is tipikusan betakarom. Tehát én nagyon ilyen durván alszom, hogy én fullasztásig betakarom magamat. Mit beszéltek a hátam mögött? Viktor nagyon nevet. Gyanús vagy te nekem, Viktor.
4: És jó, hát értesz.
3: Nem is aludtunk még együtt. Nagyon, nagyon fura vagy nekem, Viktor.
4: Szia. Azt mondja, még...
3: Jaj, de egy kis cukkerbuker.
4: Azt mondja, Viktor, a fülemre, azt mondja nekem az edről, hogy még. Hát Őrlet. Edira, igen, várom különben, melyik az a pillanat, amikor Edira elszabadul, mert ez rohadtul benne van.
3: Azt hittem azt, amikor a Viktor alalszom.
4: Nem, elszabadul a pokol, aztán szerintem sok mindenkivel fogsz még aludni, de hát majd meglátjuk. Meglátjuk. Egyelőre még itt eladja nekünk itt a rendes lányt, aztán egyik nap így elszakad a film, aztán vége, visszalátása.
3: Úgyhogy én erre nagyon ugrok erre a hőmérsékletre.
4: Ja, ugye erre. Igen. És érdekes, mert nagyon sok úgy vannak beállítva a házak. Nálunk is úgy volt a régen, de soha nem tudtam átállítani, hogy bármennyi fok van az egész házban, mindig 2-3 fokkal hidegebb volt a hálóban.
3: Azért mondom, hogy ez ilyen
4: annak idején beállították, nem tudtam soha, hogy azt hogy az Istenbe csinálták, nem tudtam rá, pedig hívtam már egyszer külsőst, hogy nem lehetne beállítani, nem értem, hogy ezt miért csinálták így meg, és egyszerűen nem tudtunk rájönni, de mindegy. Aztán viszont volt egy pillanat, amikor engem ez is zavart, és akkor aztán voltam egy ilyen nagyon modern lakásban, ahol ilyen padlófűtés, mindenféle franc volt, és akkor annak azt a szépsége, hogy ott szinte nincs rezsi költséged a hónap végén. Annyira jó az ilyen energetikai mindene, és akkor ott én csináltam egy ideig bevallani a közt, hogy ilyen 24-5 fokba aludtam. Én elalszok abba is, abszolút nincs gond, csak akkor meg kiszáradok hosszú idő után. Az hogy úgy magában nem járt. Úgy éredek fel, hogy annyira száraz a torkom, hogy így meghalok különben.
3: Jó.
4: Úgyhogy az nagyon durva volt. Na mindegy, szóval nekem ilyen furra tapasztalat. Én maradok ennél a 19-20 fokos alvásnál. De itt azért tarthatatlan, mert itt azt írja, hogy ugye aludjunk 19 fokra, és amikor felébredünk, akkor 30 percen belül úgy állítsuk be a hőmérséklet, hogy felemelkedjen 20-22-re. Hát persze, most mindenki okos otthonba lakik, ahol én ezt be tudom állítani, nem?
3: Igen, körülbelül.
4: Igen, vagy mi? Keljek fel, csak nyomkodjam, hogy most akkor 10 perc múlva 20 fok, akkor utána 21, hogy képzelték ezt? És akkor írják, hogy legyen valami, amit várhatunk, tehát korán reggelre tegyünk be valamit, ami motivál minket, hogy ébredjünk fel. Mit tegyek? Minden este tegyek ki magamnak egy muffint, vagy mit? Hogy de jó lesz a reggel
3: főkötet. Tudom, mit kell neked kitenni.
4: Na most alig várom, hogy mit mondasz.
3: Az én fotómat. És így rám nézel,
4: és nagyon rossz vagy különben, tényleg.
3: Így majd mosogok így rád.
4: Rendesen.
3: Valamivel a kezembe.
4: Hát ez az.
3: Kérdez, és így minden nap fölkelsz, így fölülsz az ágyba, és elképzeltem, hogy ülsz az ágyon, és így nézed a szekrényt, és ott az én fotóm ilyen. Nem A4-es, bátor sokkal nagyobb kell. Ilyen, nem és tudom, hány, de colos azok a nagy tévék, hogy olyanba kizet, hogy virítok.
4: Látjátok, Edina különben általában, de ez ezért rossz a rádióműsor.
3: Ez meg... ott állok egy ilyen klofolóval, és mi az, nyújtópával.
4: Hát ez az.
3: Ostorra.
4: Ez a baj, ez, hát igen, meg ostorra, egészséges, szóval én... sok mindenben benne vagyok, nem azért, de tudod, az a baj ebben a rádióműsorban, hogy itt kiderül az, hogy Edina alapvetően eladja magát a hétköznapokban, ezek is szende lányok, ezt erre látjátok,
3: már Viktor is mondta, hogy látod, a hát tudok szájról olvasni.
4: Van ez a másik oldal, hogy pedig annyira vad, csak még nem tört teljesen elő, de hát jó van, mindegy. Szóval, és akkor van még egy ilyen dolog, hogy mozgás korán reggel, hogy ugye mindig mondják, hogy menjünk el sporton, és azon gondolkoztam, hogy én ezeket betartanám, amiket itt mondtak, akkor szerintem én, hogy beérjek ide a 6-ra dolgozni, szerintem minimum, hát nem tudom, fél
3: hajnali 3-kor kezd.
4: Fél 4 körülbelül, igen. De most mindjárt Ati erre mindjárt válaszol, hogy különben hajnali 3-kor kell biztos, de szerintem nem. Szerintem
3: de te inkább ilyen esti mozgásos vagy, nem? Mármint ilyen korásti edzősös vagy, nem? Vagy délutáni, vagy mikor?
4: Nem, az igazság, hogy nem, hát azért, mert rá vagyok erre így kényszerítve, de ez nem, különben normálisan nem. Mert emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt nem is tudom mikor, amikor nyáron szünet volt, és amikor a reggeli elmegy szünetre, akkor ugye nem kell bejönni dolgozni reggel korán, és akkor volt az, hogy letudtam az edzést a nap elején, és arra jöttem, hogy Jézusom, az a legjobb. Az annyira jó, hogy ki van pipálva, vagy korán reggel, és akkor utána egész nap szabad vagy, és ez a szuper jó. Még mindig az, hogy befejezel mindent, és akkor még mézzel. Szóval nekem az úgy rosszabb.
3: Nálam különben nincs ilyen, hogy reggel, vagy igen, reggel talán gyorsabban megcsinálom, meg én tipikusan az vagyok, hogy én képes vagyok, tehát nálam ez ilyen így bekattan, és én képes vagyok így a reggel gyorsan kávézás közben, vagy még előtt pizsamába porszívózni, portörölni, mit hát, tudom, igen, tehát ez egy tipikus ilyen pörgős izé vagyok, persze van, amikor nem, uh-huh. De hogy nekem van, amikor reggel esik jól, van, amikor délután, van, amikor mit tudom, még kora este, az
4: szóval random, edzésem. Erre mondják az, hogy random.
3: Igen, tehát nincs nekem egy ilyen beállított, ami lehet, hogy rossz különben.
4: Szóval eddigre teljesen random.
3: Igen.
4: Hát jó, van ez van.
3: Teljesen.
4: Kaotikus vagy.
3: Hát lehet.

0: végig azt hittem, hogy meg fogok halni nélküled.
1: És? Igazad lett?

0: leszek, sorry. És mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: 91.5 A jó kedv meg a herce.
2: Bonno reggeli.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
4: Megérkeztek a pszichológusok a stúdióba. Átváltottunk.
3: Nem pszichológusok vagyunk, randizni fogunk egy egyszerűen ennyi.
4: Egyszerűen nem kellett volna pont itt mindenki előtt.
3: Igen, hát ennyi. Tudja meg a világ, hogy hány óra van. Szóval van egy ilyen új dolog, mert legalábbis most mindig kitalálnak valamit. Most van ez a 8-7-es randi szabály. Ismeritek-e a 8-7-es?
4: Én nagyon kíváncsi szabály. Vagyok, hogy kinél mi volt, vagy mi van, ha most hallgat, és most ez így szembesül. Hát, hogy kinél mi a határ? Tehát, hogy van határ? Hogy mik a tapasztalatok, mik a... Érted, hogy így...
3: Hogy mikor döntöd el?
4: Na igen, vagy így mit tudom én, kinek milyen jó kis sztória van. Így biztos, hogy hallgatok.
3: Hát igen, most figyelj, de hát ez van, hogy a 8-7-es randi szabály. Ugye eleve érdekes különben ez az egész randi dolog, amikor ugye úgy ismerkedsz meg valaki, hogy nulláról, nulla. Uh-huh. Tehát életben nem láttad.
4: Nem most az ismerősnek egy társaság, stb. Igen.
3: Nulláról. Tehát randi, azt se tudod ki az, stb. Meg kell ismerni a másikat. Azért mondják ezt a 8-7-et, mert az ugye durván 2 hónap, hogy a durván 2 hónap alatt azért ő szerint, ők, a pszichológusok szerint ebben a modern világban kiderül az, hogy valaki akkor most így belemegy a buliba, vagy nem.
4: Igen.
3: Mert azért ugye azt mondják, hogy és ebben lehető van valami, de hát annyira megszoktuk ezt a görgetős világot, ding-ding-ding-ding, hogy igazából a randiknál is ezt csináljuk, hogy görgetjük az opciókat.
4: Hogy... És akkor megírom neked cseten, hogy itt ülsz velem szembe, és akkor nem tudom.
3: Micsoda?
4: Mit rendeljünk enni? Nem?
3: De nem azt, hanem arra gondolok, hogy hát nem tudom, de például nem tudom, ma Edinával randizok, megnézem Edina milyen, hát jó, oké, akkor utána nem tudom, másnap nem tudom, a Blankával randizok, akkor utána nem tudom, én arra. És akkor nézed, hogy melyik milyen, tudod, hogy nézegeted, hogy ott
4: is. Szóval a pincér akkor... már csak ül és mosolyog, és akkor
3: hello. Igen.
4: Ma is azt hoztam, amit tegnap.
3: Hát a szokásos. Igen. És ugye ki kell derülni, hogy tudod, melyik marad meg, vagy melyik nem. Gondolom,
4: Blanka,
3: lányok...
4: ugye? Nem, Lilla.
3: Igen.
4: Ja nem, Erika? Ja, bocsi.
3: A lányoknak gondolom hasonlóképpen ott is, ugye, mennek párhuzamos a sztorik. Na nézzük, melyik hogy reagál, hogy hát ugye ez ilyen. Hmm. Nem tudom, különben régen ment az, hogy úgy randizol valakivel, hogy van egy valakivel, akivel randizol, és akkor vele randizol csak, és akkor megmarad, még kiderül, hogy hány óra, és akkor mikor az nem jön be, akkor mész a bár, de mész mindig párhuzamosan ment. Ez mindig úgy ment, hogy győzöl a jobbik.
4: Jaj, most jönnek a kis emlékek.
3: Edina, mit csinál? Hány férfit tartottál párhuzamosan, még választottál?
4: Nekem igazából...
3: Na, figyeljétek
4: ezt. Nem, a nagytatám mindig azt mondta, na. És ő nagyon bölcs ember a mai napig. Ő azt mondta, kislányom, míg férhez nem mész, mind a tied.
3: Uh-huh.
4: Nem ilyen bölcs.
3: Igen. Igazából. Szóval hányat tartottál párhuzamosan?
4: Rég múlt idők.
3: Téged
4: is nem volt eszem.
3: Legalább 4-5.
4: Nem, egyébként nem. Hát úgy szerettem.
3: Hát én tudtam. Én tudtam, hogy ez benne van. Látjátok, hát ezt tudta mindenki.
4: Mindenkit be kellett ismerni, nem?
3: Hát ez az.
4: És aztán döntöd el, hogy ki a jó.
3: Na hát ez az.
4: Te se tudtad, hogy ki a jó, még én nem jöttem, látod.
3: Te hihetetlen. És akkor én most így mit csináljak vele?
4: Bólogass, mint az autókban azok a kutyák, tudod?
3: Ezt fárad el tőle? Ez nagyon szép.
4: Nem.
3: Ja,
4: nem.
3: Istenem.
4: Nem.
3: De jó lehet veled élni. Addig boldogság van, amíg bólogatsz, minden oké. Viszont a kaját meg kell mindig etetni, különben ideges, meg ilyen
4: igen,
3: dolgok.
4: Igen, igen.
3: Egész nap azon dolgozol, hogy Edina nyugodt legyen és boldog. Hát ez fantasztikus. Ezt nem tudok mit mondani erre. Jó. Ez egyszerűen fantasztikus élmény lehet.
4: Ez jó ez az üzenet. Jó ez az üzenet, na, hogy jött egy... A keresztneves tetkók, az a tuti, mikor magadra tetováltatod az illető nevét. Ja, igen. Igen, ilyen sztori is van a családban, aki
3: a
4: magára...
3: családban nálatok?
4: Igen, aki magára tetováltatta a nőnek a nevét, istene szétmentek is, utána hát nyilván az rajta maradt.
3: Ugye? Uh-huh. Láttam valamit, hogy ilyen képet, hogy Anna, ugye, Anna? És amikor szétmentek, akkor átalakítottak Anakondára, és tettek, hogy egy kígyó. Hát jó, most mit csinálsz?
4: De igen, de figyelj, ez jó.
3: Szóval, ugye, a kérdés az, hogy mennyi idő után derül ki, és főleg az a baj, hogy ez a görgetős világban, amikor tényleg úgy váltogatjuk ezt is úgy, mint a minden mást, ugye, akkor, hogy még olyan is van, hogy ugye kiderül, hogy egyáltalán a másik mit akar. Mert a 8 hét alatt lehet, hogy az egyik elköteleződik, hogy nekem ez bejön. A másik benne rá, hogy nekem ez nem jön be. Tehát ilyen is. Ez a legszerencsétlenebb lehetőség. Olyan is van, hogy mind a kettő azt mondja, hogy oké, ez a, na, az esetek kis százaléka, de ugye hát előfordul, mert különben mindenki maga lenne. Ugye nyilván van ilyen is, nyilván. Meg a másik az, ami a legdurvább, hogy amikor ebben gondoltam el, hogy tényleg ez egy kemény kategória, amikor pedig rájössz, hogy na, akkor ez most komoly lehet, ez most megérné, és akkor így, jó, de várja, én nem akarok elköteleződni.
4: Na, értelen még
3: tényleg. Az én, de hát, hogy én erre nem. Írjazék hallgató, hogy Edinára tipikusan igaz a mondás, hogy szeres, etes, és soha ne hagyj el.
4: Én egy Garfield vagyok, látjátok? Ő mondta, nem?
3: Nem tudom.
4: Ja, azt hiszem.
3: Tényleg, ott van olyan, hogy etes, az biztos
4: igen.
3: volt.
4: Egyébként benne. Ez egy nagyon jó.
3: Szóval te egy kis Garfield vagy?
4: Igen. Nem vagyok olyan kis húsos, de egyébként igen.
3: Elégezed a kalóriát. Cserébe, úgyhogy ez végül is valahol,
4: jaj, ez jó, ez
3: valahol balanszban van.
4: Ez tetszik.
3: Na
4: jó.
3: De, Edina, mikor randiztál te utoljára? Még az őskorban?
4: Gyerekkoromban,
3: nem. Gyerekkorodban?
4: Egyébként én már az óvodában randiztam.
3: Hogy nézett ki egy randi az óviban?
4: Vagy nyilván nem emlékszem, de tudom, hogy volt egy fiú, akit egyébként én nem szerettem, ha engem valaki puszil. Tehát, hogy én rögtön letöröltem, vagy megvártam.
3: De mi az, hogy...
4: Megvártam a valaki. Nem szeretem, ha valaki puszigatott.
3: De random, hogy odamél valaki, és
4: igen,
3: így
4: gyere. És én megvártam. Igen. De nekem szabadott.
3: Hogy te bizony puszigathattál másokat?
4: És én volt, hogy odamentem valaki, és még puszigatom, és akkor hát mondtam, hogy hát akkor mi járunk. Kész. Érted, én
3: eldöntöttem. Amúgy az igazság, hogy ez mennyire egyszerű lenne egy felnőtt korban,
4: és
3: nem? Kérdez,
4: odamész, megpuszod, és akkor szia, te mostantól velem
3: igen,
4: vagy.
3: Igen.
4: Ez jó, nem? Képzel.
3: Random mész utcában, valakinek csak megfogod a kezét. Na, gyere. Megyünk enni, meg mit tudom én. Éhes vagyok, etes meg.
4: Micsoda üzenet.
3: Na, milyen üzenet jön?
4: Ezt nem olvasom én fel. Ez neked szól.
3: Én nekem kell beolvasnom?
4: Nem, muszáj beolvasnom.
3: De várjál, hol nem látom.
4: Ati írt nekünk Viberen.
3: Ja. Hogy téged kolbászon kell tartani? Én ezt megígértem különben tenapi műsorban különben, hogy a mai nap kihívása az, hogy nem fogom arra terelni a témát, hogy Edi a kolbászról beszéljen.
4: Ahhoz képest. Úgyhogy... Látod?
3: Ne, nem térünk ki megint.
4: Voltunk már az Újvidéki Vásáron sült kolbász témában.
3: Csak megemlítettem, hogy van, és rögtön is mentünk át a... Mire is? A bárányra.
4: Azt hittem, gurmánszkát fog küldeni, mert akkor letiltottam volna.
3: Nem, most ez az új, most Dobárdán Robi leszokott a gurmánszkára, vagy nem tudom, mi bajom, most állandóan megkízik.
4: Helyette vesz 10 hamburgert, amikében.
3: Én nem tudom, hogy ez hova lehet tovább fejleszteni, még drága barátom, tényleg, de hát, hogy mi a következő. De hát, hogy... Ja, ha megyek útra, embírom az autó benni a gurmánszkát. Jó, mondjuk az igaz. Én múltkor kicsesztem magam, ma elmentem ebbe a drive-thru-ba, hajnalán. És mondom, annyira ilyes voltam, hogy muszáj lennem egy ilyen kis cheeseburgert, és beleharaptam, és így a ketchup az így kiment így a kabátomra.
4: Valami más, ugye?
3: Mondom, basszus, mondom, ezt csak könnyű enni, mint ahogy én gondoltam volna, vagy csak én...
4: Nem tudom, mindig.
3: Szóval mondja itt valaki, hogy próbáld meg azt, hogy sétál az utcán, valaki az odamész, van barátnőd? Nincs, most már van, megfogod a kérdést,
4: és mentek. Ez is tök amúgy jó. Kézed valaki oda ment volna hozzád.
3: Hozzám?
4: Aha.
3: Ja, hát alapvetően szimpatikus, akkor persze. Ha nem, akkor megmondod, hogy hát bocs, ma nem.
4: Van barátom, nincs. Akkor most már lesz. És így kézen fogva mentek, és így, mentek fagyizni.
3: Vagy bármi. Szóval
4: vagy bármi, jó van, esélyi
3: mozgok. Csak fagyi. Te rögtön édességre vinnéd, érted? Rögtön édességre.
4: Sütemény.
3: Meg ilyen ürletek. Na minden, szóval igen, érdekes dolog ez a randizás, mert hogy egyszerűen, igen, lehet, hogy különben az, amit te mondasz, hogy sokkal egyszerűbb lenne.
4: Mi?
3: Oda mész direkt valakihez, megmondod, hogy mik a szándékaid, igen vagy nem, kész, nem.
4: Hát figyelj, régen megmondták ezt.
3: Hogy?
4: Hát mesélj. Csak azt egy éjszakás kalandnak hívták.
3: De nem úgy, hát most...
4: Hát jó, de nem arra gondolok, hanem nyilván akkor először kezdetben tudod, már férfiak, meg persze nyilván nők is, de azért szerintem a férfiak azok olyanok voltak jobban, hogy így akartak.
3: Jó, mert én ezt értem, Edina, de most mi hirtelen ott voltunk, hogy valaki ez odamész, és megfogod a kezét, és elmész, és megeteted, vagy eztek egy fagyit. De hogy váltottunk arra rá, hogy megfogod a kezét, és elviszed szobára?
4: Hát... Úgyhogy azért
3: te ez... elég kalandó, eléggé kalandozó azért.
4: Azért, mert szerintem ez igaz volt, meg szerintem ez most is lehet, hogy így van, csak nyilván nem vagyunk benne. Nem ránk értem, hanem épp aki ilyen be van.
3: Te azért keményen behúzod magad a csőbe.
4: Nem. Nem róla van most szó. Aha.
3: Ja, hogy nagy átlagba értem.
4: Igen.
3: Na szóval igen, 8 hét. 8 hét alatt kiderülnek a dolgok, azt mondják. Alapvetően különben azt kell mondjam, hogy azért az biztos.
4: Szerintem különben 8 hét alatt nem. És ez azért, meg is indokolom, persze.
3: Na,
4: mert persze. Hogyha most teszem azt, valaki egy héten egyszer találkozik, vagy 2 hetente egyszer,
3: akkor az,
4: hogy neten beszélgettünk, és akkor kedvesek vagyunk, meg minden szép és jó, hát most oké, neten lehetünk kedvesek, meg mit tudom én, de ha együtt vagyunk 0-24, akkor nyilván...
3: Nem, különben reálisan, igen, reálisan ez az egész, a manapság, hát azért mi emberek elkomplikáljuk.
4: Főleg, ha valakinek a rossz napját találod el.
3: Ó, hát persze.
4: Az a legjobb.
3: Azért meg különben nagyon érdekes dolog nekem az, hogy van ez az ismerkedési periódus, ami amúgy tud érdekes lenni. Uh-huh. Meg izgalmas lenni, most nem, stb. Utána ugye járnak az emberek úgy, hogy mindenki ugye szépen a másnak a legjobb oldalát látja.
4: Hát igen.
3: Ugye találkoztok néha erre, arra. Stb. Vagy eltűntek egy hétvégét, egy valami, akkor ott azért már látsz valamit, ugye, ilyen dolgokat, hogy mossa a fogát, vagy nem tudom, hogy issza a vizet, nem tudom, reggel, vagy nem is, most mondok valami hülyeséget, mindegy. Mert nekem valami őrült indokat mondta az egyik haverom, amikor először maradt nála a lány, és reggel valami...
4: Mi, meddig ült a WC-n, vagy mi?
3: Nem, valami ilyen, a vizet, hogy itt a valami, és mondta, hogy ez nem tudom, hát ez biztos nem. Vagy tudom, hogy nálam, az én esetemben egy nő kiakadt, én hogy mosogathatok úgy, hogy folyik a víz? Hát miért nem töltöm meg a... Nem mindegy neked, hogy mosogatok, érted? Szóval ilyen legmeglepőbb...
4: Féltette a vízszámládat.
3: Igen, a legmeglepőbb dolgok jönnek elő, és akkor a legszexibb, amikor együtt laktok. Az igen, de ha azt túléli valaki, akkor az tényleg, akkor már nagy esély
4: hát
3: van.
4: Hát igen.
3: Akkor már esély van, de például van nekem saját szabályaim is például az egyik.
4: Na halljuk.
3: Fél év alatt én be sem mutatom senkinek. Senkinek.
4: De egyébként szerintem ezt sokan csinálják.
3: De én biztos, hogy nem fogok. Kézzeljétek, ő engedzik, aztán holnap meg megy is tovább, vagy én. Honnan
4: tudok ilyet.
3: Tehát, hogy nem.
4: Jaj, Istenem.
3: Mit csinált szegényként?
4: Hát vannak ilyenek, hogy voltak ilyen...
3: Belendült?
4: Most is.
3: Belendült valaki.
4: És amint bemutatta, rá pár napra rá már szét is mentek. És ez milyen?
3: Na most tessék. Milyen?
4: Ez az idő... Ez rossz.
3: Hát az kevés, nem?
4: Ez gáz. És képzeld, itt bemutatod egy ország világnak. Nagyon úgy a kedvencem, ezek a fotók.
3: Fotók? Jó. Milyen fotók?
4: Hát, amikor elárasztják a netet. Ezek a tipikus életem szerelme, örökkön, örökké. És akkor egy hét múlva meg már ott van, hogy egyedülálló.
3: Ja,
4: én ezeken, bocsánat, de én ezeken egyrészt kiégek, egy időben kiégtem, főként jobban. Mostanság már földön fetrengve röhögök.
3: A social media szerintem azért durva, mert azért azt csinálni, hogy például, és ezt rengeteg fel a lányokra jellemző nagyon durva, hogy együtt vagy valakivel, már nem fél éve, meg ilyen 2 éve, meg 3. És ha tényleg eljátszasz, hogy egy rohadt képed nincs kint a pasival, egy darab
4: akkor
3: képed
4: akkor te nem is vagytok együtt.
3: Hát azért ne haragudj, azért tényleg azért az... Mert mi? Mert még mindig egy nyitott történet vagy? Mert azért szereted, ha rád írkálnak? Meg azért szeretsz néha elmenni egy titkos randira? Mert ez erről szól.
4: Meg tipikusan hát azért... persze van olyan is, aki mondta, hogy... Mármint, hogy nem feltétlen nekem, csak hallottam ezt.
3: Egy ismerősöd meséltem.
4: Igen,
3: hogy?
4: Hát nem volt kint, hogy kapcsolatban vagytok, akkor ti azt hittem, hogy szakítottatok. És mondom, most nem rólam van szó, csak hogy így beszélgettünk, és mondom, hogy hát de most oké, hogy nincs kint, de valószínűleg nem a neten él, tehát hogy oké, hogy kommunikál, nem tudom.
3: Ja, nem, az,
4: ezek,
3: ne,
4: de, hogy,
3: de nem.
4: Hát de nem volt kint a neten, hogy ti együtt vagytok.
3: Aha.
4: És akkor így, hát jó, de hagyd már szegényt, hát hogy hagyd, érted, tehát hogy nekem ez is egy ilyen fura, hogy
3: jó, viszont a másik az,
4: ha már ott nincs, akkor az nem is igaz.
3: Hát azért, mert alapvetően létezik egy ilyen, látom, hogy ettől valaki szemben, van akinek nem, van akinek megy, van akinek nem, de alapvetően van egy online jelenléti kultúra, ami szépen lassan kialakult. És azért megvannak a jelek, megvan, hogy ez most én tudom, hogy aki lesz egy kicsit idősebb, lehet, hogy nem érti ezeket. mondjuk lehet, hogy nem is kell, hogy értse, mindegy. De azért vannak itt bizonyos jelek, meg vannak bizonyos illemek, meg stb. Uh-huh. És például megismersz valaki, mondjuk most megismersz engem valahol, és volt, hogy amúgy nem tudom én mi az Instán, vagy valami, és így nem, én nem vagyok fönt sehol.
4: Hát igen.
3: Friki! Uh-huh. Ott valami nem stimmel.
4: De ahhoz hát képest az... szembe jön egy másik, ő meg már a QR kódot mutatja, hogy itt van az Instán, folyzéd le. Csekkod, hát oké,
3: de hát azért köszi. Az friki. Azért hát, az a valami nem stimmel. Általában igen. Ott azért valami baj van. Az még elfogadható, hogy valaki fönn van, de nincs sok posztja. Áj, de oké.
4: Okay. Igen, de ott már jó. Jön az, hogy mert kamu, stb.
3: De azért, szóval na, megvan. Ez bármennyire fura, van egy bizonyos ilyen viselkedési norma, ami online megy, vannak jelek, vannak, ez egy csomó minden, tényleg.
4: Az biztos, igen.
3: De az tény, hogy neked egy olyan az oldalat, hogy például van tipikusan egy ilyen, most ez lehet is sok mindenkinek meglepetés lesz, de például megismersz valakit, és van neki, nem tudom, 250 posztja, kép például, vagy videó, vagy tök mindegy, ahol mindig csak ő van rajta maga, uh-huh. És közben pedig van egy kapcsolata, vagy van egy akár férje, meg gyerekek, ilyeneket uh-huh. is tudom. Hűha, hát azért, én ott a férje helyében feltennék hát egy-két kérdést, hogy azért.
4: Igen, oké, a gyerekeket nem tudom, tehát azt ne pakoljuk netre, főleg a kicsik, vagy mit tudom én, nyilván mindenkinek más a véleménye, de hát...
3: Igen, a gyerekeknél is van egy csak... új trend, hogy kitakarjuk az arcát.
4: Igen, vagy tudom, háttal fotózzuk le őket, így vagy van, ilyenek, van, tehát hogy...
3: Úgyhogy mennek ezek a dolgok.
4: Igen.
3: Na, szóval, és akkor ebbe a káoszba kéne nekünk valahogy ugye ellavírozni, és akkor ebben ugye ez az első lépés, az a 8-7. Na hát, erre varjatok gombot.
4: Hogy meddig lehet ezt elhúzni.
3: Gondolom, sokan kiégtek ezen, de hát ez sajnos így van.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted. Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi ház.
2: Kardely 13-a Szabadka.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Valamelyik nap azt jönnek az egyik haverom. Az semmi, mert valamikor voltak emberkertek. Mondom, az mi? Hát olyan, mint az állatkert, csak embereket mutogattak. Mondom, hogy biztos nem volt ilyen. Szerintem Budapesten is volt ilyen, mondom, biztos nem. Szerintem nézzük a ChatGPT-n, vagy nézzük a Google-on, ahol akarod. Megnéztem, és így vannak. Most voltak. Mondom, micsoda.
4: Vannak.
3: Hát de várjál, 94-ben még volt ilyen. Várjatok. Tehát oké, hogy hogy az 1800-as évek végén ment ez. Már mindjárt elmondom, mert ez őrlet. Én elolvastam, és mondom, ilyen nincs a Földön. Ilyen nincs a Földön. De Viktor, te hallottál ilyen valaha?
4: Viktor, visszahozza most.
3: Emberkert. Figyeld ezt. Azt mondja, az történt, ez az egész történet igazából azért indult meg, mert volt egy fickó, ez a Karl Hagenbeck, aki kitalálta, hogy az apjától örökölt állatokat, ilyen exotikus állatokat, amiket ugye bírt így mutogatni, meg túlnézni, meg stb. És egy barátja tanácsára az első között hozatott be ugye különböző ilyen szamolyakat, meg lappokat 1874-ben.
4: Ezek ilyen csoportok, nem népcsoportok.
3: Ja, népcsoportok. Figyeld ezt! Berendezett növény... Egyszerűen berendezte ezeket a helyeket, növényeket, állatokat, kiegészítőket, mit tudom én, és ezt el kellett, hogy játsszák, hogy ők ott élnek.
4: Ki az a szerencsétlenek?
3: De most ezeket az embereket nem kérdezték, hogy akarnak-e jönni, ezeket rendesen rendelték. Értitek? Ez egy olyan időszak, amikor ezeket az embereket rendelték. Elmegyek Edina, hoz nekem 10 szamoljakat. Szamoljat. Nem tudom, hogy mondani. Hozz nekem ilyeneket.
4: Hozok neked.
3: Szamoljakat hozzá nekem.
4: Szamoljajajajajakat.
3: Edina azt mondja, hogy oké, ennyibe kerül, és hozza őket.
4: 10 pezó.
3: Hihetetlen pezó. És akkor hozta. Tehát igazából full beállították ezt az ilyen, hogy élnek. Annyira sikeres volt ez a sztori, hogy a 19. század vége felé egyre elterjedtebbé kezdett ez válni. 1878 és 1889-es párizsi világkiállításon, figyelj ezt,

0: A legfőbb attrakció az volt, hogy csináltak Negró falut. Negró falut. 400 őslakost elloptak, és így bedobták.
1: Paf! Bocsánat, nem az a nevetek, hogy mekkora átéléssel érted.
0: Én nem megőrülök ettől.
1: Bele mindjárt.
0: Ilyen nincs. Hát én ilyen hülyeséget nem, vagy ilyen szürreális dolgot nem hallottam 1000 év.
1: Jó, Isten.
0: Fogtak 400, de azt mondja, Viktor, hozzá nekem 400 őslakost. Elment. Elment. Afrikába mondom, nem tudom, unga, bunga.
1: Unga, bunga.
0: 400 embert így elvittél, érted? 400, az, minek rabolod? Vissza van Negró faluba, érted? Megőrülsz. És akkor jött a nyugati közönség, imádták. Van egy pár ilyen külön őrület. 1897-ben volt egy brüsszeli nemzetközi kiállítás, ahol egy teljes kongói falut épített. Várjál, figyeld. 1895-ös londoni Afrika kiállításon 80 szomáliai lakost raboltak el, és tették be, jó lesz ez így. Vagy éppen 1904-ben volt St. Louisban egy kiállítás, oda is. Ott egy kicsikét túlzásba estek, ugyanis ott, tudjátok, hány embert raboltak el a kiállítás miatt? Kapaszkodjatok. 1100 embert raboltak el az élőhelyükről, hogy mutogassák a népnek. Értitek? Haláli.
1: Ki az a hülye, már bocsánat, aki elmegy és nézi az embereket?
0: Hát de akkor nem volt internet meg ilyesmi. Nem,
1: és az újságban sem. És
0: kézzel hallod, hey, vannak valami dígerek. De most abban az időben ez így ment. Hogy élek? Hát mit tudom, olyan kis szoknyában vannak, igen, feketék, hogy le feketék? Hát feketék, de tényleg. És akkor mennek, de csak azok ott meg körülöttek, táncolni, meg mit tudom én, érted? Aztán később már volt olyan, hogy már az embereknek úgy már annyira nem volt érdekes, hogy nézni, hogy ők ott vannak, hanem akkor ilyen produkciókat kellett csinálni. Szóval ilyen katasztrófa.
1: Figyelj, de végülis logikus akkor, hogy átalakult ez, csak éppen most a manapság nyilván nem lehet megcsinálni emberrel, megcsinálják állattal. Azokat is tett produkció.
0: Jó, de hát az utóbbi időben, persze, az utóbbi időben ezt azért visszafogják, mert most már mindenkinek joga van.
1: Az cseszne be, hogyha vinni kell embereket, bár szerintem az nem lenne túl látogatott.
0: De figyelj, Negró faluk nincsenek már. De nem azért, mert jogok meg ilyesmi, hanem a biznisz szétcseszte a háború. Az első világháború. Azt mondják, mert hogy az első világháború után ez egyre nehezebb lett. Önnek különöröm igazi. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon egy teljes kongói falut azért bemutattak. Hogy ez, amúgy ez így van.
1: Van még.
0: Sőt, egy nagyon, az már durva volt, de 94-ben is volt egy ilyen példa, amikor francia safari parkot töltöttek meg egy elefántcsontparti közösséggel, annak ellenére, hogy az ország 1960-ban már hivatalos és elnyerte teljes függetlenségét Franciaországtól.
1: De hát, ez szerencsétlen.
0: Ez az utolsó, amit itt tudunk. 94. Emberek, akkor mi már éltünk. Jó, Edina, nem biztos.
1: Edina, ja, nem.
0: Edina, ő még pücsike.
1: Én még pihentem.
0: Tervesen voltál.
1: Levegőben voltam.
0: Nem látta ezt a szép világot, amikor mi emberparkok voltak, érted? Ő le. Na most feltevődik a kérdés, mert ez érdekel engem is a legjobban ebben az egészben. Na de mi lett az emberekkel? Most ezeket, mit csináltak ezek az emberekkel? Nem értettem, hogy most elrabolják, és akkor mi? Figyeld ezt. Fogják, elmennek. Szomáliába például.
1: Na, mindegy, esti mese, nem?
0: Ez megőrülszett. Fogták az emberek. Szup! Elmangeszolták őket. Mondták, hogy mától itt laktok. De nem úgy, hanem úgy, hogy volt neki szállásuk. Yes. Majdnem azt a rissz-rossz higiéniai körülmények, még egy katon, de nem úgy, hogy egy hotelba gospodszki el voltak szállásra, olyan himi-humiba.
1: El voltak
0: szállás, annyi kaját kaptak, hogy éppen éljenek, és akkor utána, amikor akció volt, és jöttek az emberek nézni őket, akkor ugye betették őket az ő kis környezetükbe. Konkrétan tényleg, mint az állatkertbe. Tehát, hogy be van zárva addig, amíg nem kell, hogy lássák, kiengedik őket az ő környezetükbe, amikor pedig ugye kell, hogy őket lássák. És utána, aki ezt a turnét, vagy ezt a kiállítást, ezt nem tudom, mit túlélte, meggondoljatok bele az étet,
1: hát igen, higiénia, semmi higiénia.
0: Tehát egy vérhasba, meg tüdőgyulat, amit pusztultak el sorba az emberek, katasztrófa. De ezt mit csináljuk, emberek? Mi vagyunk ilyenek, ezt csináljuk. Aki túlélte, annak az volt a jutalma, hogy visszavitték. Köszönjük, eleget kerestünk, Viktor, mehetsz haza. Visszavittek, dovigyénye. Szóval én, amikor ezt én is azért sok hülyeség, vagy ilyen fura dolgot olvastam az évek alatt, de én nekem ez teljesen kimaradt, hogy emberkertek vannak. Most voltak, bocsánat.
1: Migró falu. Milyen törzs tagja vagyok, képzeld.
0: Milyen törzs?
1: Hát, hogy jó, hogy nem ilyen törzs tagja vagyok, voltam, leszek.
0: leszek? Azt
1: hát
0: mondtam?
1: Nem leszek.
0: Ja, hogy nem leszel ilyen törzs tagja. Te biztos, hogy valami sámán nő lennél. Rázzád ugye a csontjaidat, hogy lennék egy kis, ott az a kis zacskódaiban, nem zacskon, az a szatyor, vagy mi, minek hívják. Az, hát az a kis valami lópimpira, amiben vannak a csontok, és akkor bírod úgy rázni, meg úgy kijöntöd a földre, és akkor Viktor, láttam a jövőt! Tudod, ilyen hülyeségeket.
1: Hogyan?
0: Téged ilyenek tudom.
1: Képzel!
0: Ha valahogy
1: elképzel. Így tudsz elképzelni. Hogyan? Képzeld az ökán abba a szoknyában mindazok a törzsek, azt így nyomja így.
0: Kicsoda, én?
1: Te.
0: Hát nem tudom.
1: Kis szoknyás.
0: Hát, azért neked, szóval az én fantáziám is tényleg is szárnya, de hogy neked mindig ilyen szexuális minden, az nem hiszem el. Most tényleg a kis szoknyába akarsz táncoltatni, ahogy hívják a dzsungel közepén? Miközben te rázod a csontokat, és jósolsz a Viktornak? Te tényleg, veled valami tényleg nem stimmel.
1: Ilyen beteg történet.
0: Veled valami tényleg nem stimmel. Hát én a szörnyű. Hogy nem úgy kézzeti, ha valami kis, nem tudom, pálma levél van csak rajtam, vagy nem tudom.
1: Ezek kérdez, valahogy jönnek a kis nők, és így közben legyeznek.
0: Jó van, kezdünk megérkezni. Kezdünk.
1: Most már nőket is behoztam a történetbe.
0: Kezdjük, így azért már kezd vonzó lenni a történet. Na mindegy, szóval hát őrület, jó, őrület.
1: Istenem.
0: Őrület. Hát ennyi. Na ez a napi sok. Napi sok. Jó, de hát, hogy na, Viktor, te mit szólsz ezt különben? Azért nem semmi, ez egy rohadt élet.
1: Viktor menne, és rázna a buláját.
0: Mindig elszabadul, mindig elszabadul a pokol, amikor Edina itt van. Értetek, hihetetlen.
1: Szemen szedett hazugság.
0: A Edina ilyen a műsor, aztán eloltódik ez a piros lámba, és egy kis szende kis lány.
1: Hát akkor játszok.
0: De amikor megszólal, hihetetlen.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.

0: hogy milyen a panna reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Feltevődik a kérdés, hogy mit történik, ha egy férfi nagyon sokáig él maga? De ezt úgy képzeljétek el, hogy olyan, hogy 15-20 évig él maga. Mert van ilyen, mi is ismerünk ilyet. Érdekes különben, tényleg. Érdekes az ilyen dolog. Érdekes, amit én észrevettem, hogy ezek az emberek általában egész életükben, mert azért 20 év az, vagy 15-20 év azért az nagyon sok. Ezt konkrétan mondhatjuk, hogy idézőjelben egész életében, most mit tudom én, 25 éves, elköltözött most 45, mit tudom én, értetek, hát az konkrétan az egész életében. Nem nagyon volt, hogy nem az van, amit ő akar.
5: Aha.
4: Nehezen viseli azt, amikor nem az van, amit ő akar. Meg érződik a beszédjükön általában, hogy úgy, tudod, olyan, hogy beszól. Mert tudod, lenne mellette egy nő, akkor az már kidresszírozta volna, érted? Az biztos, de nincs.
5: Igen, túl önálló.
4: Úgyhogy nem kapta meg a...
5: Nincs ez így rendben.
4: Kellő dresszírozást.
5: Nem ez a természetes dolga, figyelj, az menet az a dolgoknak.
4: Az, hogy te egy nővel akarsz együtt lenni, mármint úgy, hogy létezni vele, így vagy úgy ilyen-olyan formában, nem tudom, házasság együtt él, stb. Az gyerekek, az nem úgy van, hogy akkor, jaj, de cuki-muki, nem tudom, az egy nagyon komoly meló. Az neked, azt így vállaltad, hogy te ezt így be akarod vállalni. Az egy komoly meló, az irigylem azokat, hogyha valaki találkozott olyan, hogy tényleg, hogy meglátta az utcán a nőt, és a nő meglátta a férfit, és egymásba szerettek, és vita nélkül élik le az életüket, biztos van ilyen. De szerintem ez a 0,0002% valahol kb. Szerintem.
5: Még egy-két veszőt oda
4: lehet kéne nullát tenni. Ez az én észrevétel, nem tudom, hogy te mit látsz.
5: Gondolkodom egyébként, most konkrétan van egy-két ember, aki ilyen típusú, aki ilyen szingliként éli az életét, ilyen aglegény stílusban történik. Aha. Ez. Hát olyan fura. Fura dolgokat látsz itt-ott. Ilyen, tudod milyen, ilyen...
4: De várjál, bocsánat, ne feledd szabad, de ez nagyon fontos, tehát ez az, hogy nem az van, hogy házasságban voltam, de szétmentem, és az utóbbi 10 évben vagyok szingli.
5: Nem, hanem, hogy sosem.
4: Ez az, amikor mindig az volt.
5: Mindig az volt. Mindig. Van két ilyen jó barátom szerintem, aki kicsit szerintem ebbe a kategóriába tartozik, és nagyon érdekes az, hogy ahogy múlik az idő, úgy egyre nehezebben.
4: Ez igen.
5: Vagy még nehezebben.
4: Ezt észrevettem én is.
5: Ugye? Tehát, hogy így és vagy nem is tudsz ezekről, vagy ha igen, akkor tényleg ilyen kínszenvedések árán megvan mindenkinek az oka arra, hogy miért történt így, ahogy történt. Ezzel nincs semmi baj, tehát nagyon különbözőek vagyunk, és különbözőek az igények, meg az élethelyzetek. Tehát ilyen-olyan is van. Nekem, ami ilyen láthatóan érdekes, meg fura, hogy túl sok, tehát, hogy mondjam, nagyon rá tudnak kattani bizonyos témákra. Látszik, hogy úgy nem foglalja le őket ugye a hétköznapi lét, tudod, amit megszoksz az emberektől. Aha. Hogy mit tudom én, hogyha mondjuk van feleség, vagy család, mint tudom én, akkor egyszerűen nem nincs kapacitásod foglalkozni mélyrehatóan dolgokkal. Az egyik jó barátom, például folyamatosan kertészkedik. Folyamatosan. És minden, az udvarnak minden millimétere.
4: Komolyan? De szép?
5: Szép. Szépen csinálja. Mindig küld ilyen képeket. És attól függ, hogy milyen állapotban nyitom meg, amikor ilyen lazább vagyok én is, meg mit tudom, éppen hétvége van, vagy én is ezt csináltam, hogy tudok vele azonosulni, és akkor nagyon dicsérem. Van, amikor meg a legnagyobb káoszba érkezik egy kibé, random hétköznap, tudod, hogy most éppen ezzel foglalkozom. Mi jó, adjál már, tehát hülyeségekkel, most az a tál, az nem tudom, az a dísztál, az egyébben arrébb van, meg nem tudom. Mindennek nagyon megvan a helye, abban az élettérben, ahol ők élnek, lakás, ház, tök mindegy.
4: De kik élnek?
5: Vissza kell tenni, nem tudom, van olyan is egyébként, volt egy olyan haverom, aki hát nem teljesen tartozik ebbe bele, azért sem, mert nyilván azóta már nyilván ugye házas ember, gyereke is van, de neki is volt egy hosszabb időszak, amikor ilyen státuszban volt.
4: Aha.
5: Ja, mert elmentem hozzá, és ott is ilyen minden a helyén a kis lakásában, és akkor leültem, és mindig, ha van valahol egy párnak, azt mindig így az ölembe szoktam, és kitámasztom a kezem. És akkor mentem ki, kérdezem, hogy hol van a fürdő, elmondtam, megyek ki, és amikor mentem ki, akkor csak így fél szemmel láttam, hogy a párnát nem jó tettem vissza, és ezt így visszatett, így megfordított, egy kicsit megfordította, és így visszaigazított a sarokra, hogy jól álljon addig, amíg én kimegyek arra igen, két igen, perc, igen, és igen. Vissza nem érek, tudod? Tehát, hogy ezek az ilyen beteges, ilyen hülyeségek, tudod? De nem tudom, hogy ezek hogy jönnek ki. Vélhetően ez miatt, hogy tudod, ezek foglalkoztatják. Hát valaminek a fókuszpontba kell kerülnie az életben, nem? Tehát amikor az ember ugye bármilyen életszituációban is létezzen, hogyha a család, vagy nem tudom, akkor arra helyeződik a fókuszpont, vagy a munka, vagy a nem tudom micsoda. Náluk adott esetben erre, hogy tudod, akkor így kis köszmötörés, nem tudom, érdekes gyűjtés, nem tudom, gyűjtenek valamit, tudod, akkor nem tudom, büszke rá, akkor azt úgy tartja, tudod, ilyenkor jön az történhet az meg, hogy mondjuk nem tudom, legyen szó egy 45 éves ember, és elkezd mondjuk ilyen kis Hot Wheels, meg ilyen Matchbox kis autókat gyűjteni, és akkor tudod, ilyen vitrínbe így kigyűjti a modellpalettát teljesen, nem tudom, 1965-ből, és akkor megvan világított, el tudok ilyeneket képzelni, mondjuk ezeknél az embereknél. Szóval nagyon érdekes, nagyon szórakoztató. Kicsit ilyen keserédes, meg közben meg úgy látsz náluk egyfajta egy ilyen érződik, egy ilyen szomorúság, vagy nem is tudom. De lehet, hogy ő nem érzi, csak te projektálod benne, fene tudja.
6: Hát én nem tudom.
5: Mert olyan a gyagyás, társadalmi nyomás, nem szeretem ezeket én sem, egyébként meg én is igyekszem az élé, hogy kisorakozni ezek alól, de tudod, ez azok a folyamatok az életben, hogy nem tudom, tudod, kezdve a gyerekkortól iskola, középiskola, utána egyetem, fejezve időre, jó munka, nem tudom micsoda, és hogy véletlenül valami ebből nem jön össze, akkor már ilyen számkivetetnek érzed magad, tudod, vagy abban az ütemben nem úgy jön ki a lépés, tudod, tehát így értem ezt a fajta
6: lemaradást.
5: Én is részben egyébként, tehát nekem is voltak ilyen folyamatok az életben, úgyhogy...
6: De hát most J, B, meg egy G betű, de hát erre ezt tudom mondani. Na mindegy, előfordul.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
12: 91.5. A jó választás.

0: in California.
1: Pannon Presso. Neked szól.
2: 8 óra 18 perc van, szép jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak, egy jó kis Jessie J-jel kezdjük a mai Pannon Presszót. Mondom, hogy milyen témákat hoztam ma. Lesz egy kis üzleti téma, mert hogy hamarosan érkezik a Connect & Grow konferencia. Hogyan találkozik az AI a mindennapokkal, mire számíthatnak az idei konferencia résztvevői? Erről árulnak el részleteket a főszervezők. Juhász Bálint, Nagy Zita és Tóth Tamás érkezik majd, és mondjál az infókat. Ezen kívül képzeljétek el, első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján, és a Pannon RTV 3 munkatársa név szerint Mecserik Anita, Szalai Adrián és Masa Attila a Helyt kell állnom című 4 perces kisfilmjükkel nyerték el a versenynek a fődíját, úgyhogy erről a filmről, az élményeiről mesélnek, így most előre is gratulálunk nekik. Ezen kívül lesz egy kis ilyen csajosabb téma, például nem tudom, nekem nagyon érdekes, hogy képzeljétek, létezik olyan, hogy hajgyógyászat, és ezzel foglalkozik Stanisic Nikoletta, mert hogy ugye a hajunk állapota nem csak a megjelenésünkre, hanem az önbizalmunkra is hatással lehet, de vajon tudjuk-e, hogy mire van valójában szüksége a fejbőrünknek, hogyan őrizhetjük meg a hajunk egészségét, ebbe a témába úszik majd is merül el Szlacki Csilla, illetve Nikoletta hajgyógyász. Ezen kívül lesznek még érdekességek a nap folyamán. Számítok a figyelmetekre, tartsatok velünk, töltsük együtt a munkanapot, hát ha gyorsabban és könnyebben, esetleg jobb kedvűen fog elmúlni, egészen 14 óráig együtt leszünk, veletek lesz Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa, ma

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot!
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
12: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024-553-910 vagy www.fontana.rs.

8 óra 32 perc van, a Presszó folytatásában pedig nézzük, hogy mik történtek itt tegnap Szabadkán, kifejezetten a központban, mert hogy képzeljétek el, Szabadka fűteret teljesen megtelt a városnapi koncerten, a legendás Republik együttes lépett a színpadra. A zenekar Magyarországon, illetve határon túl is az egyik legkitartóbb törzsközönséggel büszkélkedhet, ez érdekesség róluk. Hát és ezen az estén is ez bebizonyosodott, amennyiben voltatok ti is, és esetleg írjátok meg, hogy milyen volt a hangulat, voltak érdeklődők, esetleg kedvenc dalotok felcsendülte. Egyébként érdekesség még a zenekarról, hogy a formáció legújabb dalai mellett olyan ikonikus lágereket is elhoztak a vajdasági közönségnek, mint persze a 67-es út, az erdő közepén járok, vagy a szájjel kismadár. Mondom, írjátok meg a kedvenceteket. Ezen kívül, amit még itt fontos elmondani erről a koncertről is, magáról a Republik együttesről, az, hogy a Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápolnak a koncertjeiken, a fellépés első, illetve a legutolsó dalával, ezúttal is a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeznek. Hát ennyi, akkor írjátok meg nekünk, hogy milyen volt a hangulat. Én sajnos nem tudtam elmenni, de érdekelnek az élménybeszámolók.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: 8 óra 43 perc van. Ez itt a Presszó továbbra is. Képzeljétek el, nőtt a turisták száma Vajdaságban. Ez egy tök jó hír. A hazai turisták száma 26,5%-kal, a külföldről érkezőké pedig 24,3%-kal nőtt idén Vajdaságban, ezt jelentette be a Beta hírügynökség. Azt is hozzátette, hogy az elemzők a 2026. január 1-től augusztus 31-éig terjedő időszakot hasonlították össze az adatokkal, a 2025-ös adatokkal. Az e-turista szakportálon közzétett adatok arra mutatnak rá, hogy pozitívan fejlődik a turizmus Vajdaságban, ezt hangsúlyozta Nenádi Iván és Sevégy gazdaság és idegenforgalmi titkár is. A tartományi titkár által közölt adatok szerint Vajdaságban az év kezdetétől augusztus végéig összesen 514.762 turista érkezését jegyezték, hogyha konkrét számokról akarunk beszélni. Viszont Iván és Sevégy szerint a következő időszakban még kifejezettebb lehet a növekedés, hiszen az őszi idényben ugye kimondottan látogatottak a vajdasági rendezvények, amelyek ilyenkor elsősorban az őszi terményeket, illetve természetesen a bort helyezik a középpontba.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak.

0: Hírek, zenék, programok, Pannon Presszó.
1: 9 óra 16 perc van, és az itt a Presszó. Továbbra is a folytatásban egy szomorú aktuál helyzet. Éheznek a magyar méhek is. Hosszantartó szárazság, illetve az egymást követő hullámok, hőhullámok miatt augusztusban Magyarország számos térségében szinte teljesen eltűntek a természetes nektár, illetve pollenforrások. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a virágpor hiány és a méhállomány akár 80%-át is érintheti ez. A tartós csapadék hiány következtében sok növény idő előtt elvirágzott, vagy nem tudott megfelelően fejlődni. Mindenkire kihatással van ez a nagy szárazság. A virágpor a méh családok legfontosabb fehérje forrása, ez fontos tudni, ezért a hiánya súlyos következményekkel jár. Számos méh családban leállt vagy jelentősen visszaesett a petézés, a szakemberek szerint ilyen mértékű visszaesésre évtizedek óta nem volt példa. A helyzetet tovább nehezíti a vízhiány is, a dolgozó méhek a kaptárba szállított vízzel hűtik a családot, valamint biztosítják a királynő és a lárvák számára szükséges körülményeket is. A forróságban ez különösen fontos, ám a méheknek egyre nagyobb távolságokat kell megtenniük, hogy vizet, illetve táplálékot is találjanak. A hosszabb repülések pedig logikusan ugye több energiát is felemésztenek, ami tovább terheli a méh családokat. A szárazság miatt már azok a folyóparti, mélyebben fekvő és nedvesebb élőhelyek sem kínálnak elegendő táplálékot, amelyek más években ugye nyár végén még menedéket tudtak nyújtani a méheknek. A nektárforrások eltűnése a méztermelést is visszaveti. Ennél azonban súlyosabb gondot okozhat, hogyha a méh családok őszre nem tudnak kellően megerősödni és felkészülni a térre.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

9 óra 30 perc van pontosan, és hoztam egy jó kis programötletet a hétvégére, mert hogy a hétvégén rendezik meg Bácskaskutfalván a szüreti napokat. Holnap este, azaz pénteken megnyitja a kapuit az elmúlt években igen nagy népszerűségnek örvendő Bor utca, ahová az idén is ellátogatnak a helyi, illetve a környékbeli borászok, valamint sajtkészítő műhelyre is lehet számítani. Lesznek itt még kísérő programok, oldtimer kiállítás, Lily and Blue, illetve az egyszer akusztik koncertjére is lehet számítani, majd DJ Biggie Retro diszkója várja az érdeklődőket. Szombaton folytatódnak a programok, mert hogy megtelik a koplaló, ahol már 8.30-kor várják a főzőverseny csapatait. Néptáncosok 10 órakor gyülekeznek, 11 órakor kezdődik a szabadkai Krisztál Tánc Stúdió mazsorettjeinek, a borlovagrendnek, illetve a néptáncosoknak a bevonulása. Ezt követi a hagyományos terményszentelő, illetve a folklór műsor, a tűzoltók várva várt habpartia, és sem fog idén elmaradni, végül pedig főzőverseny eredményhirdetése fogja lényegében a napot így megkoronázni. Közben bazárosok, illetve játszótér is várja az arra sétálókat. Tehát akkor ne felejtjétek, szüreti napok Bácskaskutfalván a hétvégén.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Pörgesd fel a napod. Pannorádió, a hétköznapok ritmusa.

Ha a fontana, a fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 9 óra 46 perc van, és ez itt a Presszó. Továbbra is képzeljétek el, megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye, mert hogy kiderült, hogy nem az idei kiadással volt a probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került tévedésből egy vajdasági iskolában. A 8-os magyar tankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 2 tucat példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyv kiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek vissza az iskolába, az érintett tankönyveket pedig kicserélik.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibással nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás tankönyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az EPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik, a párt Európai Néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. Szabadka főterem teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és határon túl is az egyik legkitartóbb törzs közönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus slágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út az erdő közepében járok, vagy a Szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten. A fellépés első és legutolsó dalával ezúttal és a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek. George Clooney amerikai színész és rendező életművéért aranyoroszlány díjat vehetett át a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az emberek nyelvtől és származástól függetlenül ugyanazokat a félelmeket, álmokat és érzelmeket osztják meg. Clooney szerint a művészetnek és az újságírásnak fontos szerepe van a félelemre építő politikával szemben. A díjat Laura Dern színésznő adta át neki. A 65 éves Clooney pályafutása során kétszer nyert Oscar-díjat.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 27 fok van jelenleg, egész nap napos időre számíthatunk, a késő délutáni órákban némi felhősödéssel, csapadék azonban ma sem valószínű. Holnap is a maihoz hasonló időjárásban lesz majd részünk, a napi csúcshőmérséklet ma 31 fok körül alakul majd.
8: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Ez a Pannon Rádió.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.rs 069 123 35 15.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: A Presszó folytatásában a témánk a Connect and Grow konferencia. Hogyan találkozik az AI a mindennapokkal? Mire számíthatnak az idei konferencia résztvevői? Főszervezők mondják erre a részleteket. Juhász Bálintot, Nagy Zitát és Tóth Tamást. Kaszoli Violetta kolléganőm kérdezte.
1: A sikeres vállalkozások mögött nem csak jó üzleti ötletek, hanem új nézőpontok és persze jó kapcsolatok is vannak. Talán ez is lehetne a Connect and Grow üzleti konferenciának az egyik üzenete. Idén szeptember 24-én és 25-én találkoznak egymással Palicson a Vigadóban a Vajdasági Magyar Vállalkozók Közössége, és már megnyílt a regisztráció is. Arról, hogy mit kínál az idei konferencia, milyen gazdasági környezetben dolgoznak jelenleg a vajdasági magyar vállalkozók, és miért van szükség egy ilyen találkozóra, három vendégemmel, Nagy Zita, Juhász Bálint és Tóth Tamás szervezőkkel beszélgetünk. Köszöntöm Önöket a műsorban.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Negyedik éve szervezik immár meg a Connect and Grow-t. Miért döntenek mindig évről évre amellett, hogy szükség van megszervezni?
2: Elértük a célunkat, hogy referenciaponttá, találkozási helyé vált a Connect and Grow konferencia, a környék, a régió legnagyobb magyar nyelvű üzleti eseménye. Biztosok mindenkit, hogy biztosítsa a helyét, mert presztízs ott lenni. Az a vállalkozó, aki számít, az gyakorlatilag valamilyen formában a Connect and Grow konferencián jelen van. Résztvevőként, előadóként, támogatóként, valamilyen szolgáltatóként. Hatalmas közösséget jelent ez már. Közel 300 vállalkozás találkozó helye Palics, és szeptember második fele most már azt lehet mondani, hogy hagyományosan.
1: Tamás, ön a mindennapi életben nagyon sokat találkozik és tartja a kapcsolatot a vajdasági magyar vállalkozókkal. Ön mit lát, mi az a plusz, amit a Connect and Grow konferencia adni tud nekik, amit mondjuk otthon a mindennapi munkájuk során nem tudnak megszerezni?
3: Több mint 300 vajdasági magyar vállalkozó lesz a konferencián, és nagyon sok hozzáadott értéket fog számukra képviselni. Egyrészt, hogy meg tudnak egymással ismerkedni, egymással később tudnak üzletelni, véleményt tudnak cserélni, egymásnak tanácsokat tudnak adni. A másik része a dolognak pedig, hogy ismét nagyon neves, híres előadókat sikerült hozni, akik olyan előadásokat fognak tartani számukra, amelyek kézzelfogható, a gyakorlatba adaptálható, hasznos tudást fog számukra biztosítani. Néhány előadót csak említenék, például Steiger vagy Krisztián, a generációkutató, ugyanis most van az az időszak, hogy négy különböző generáció dolgozik együtt, egy csapatban, vagy adó, eladó, vagy vevő oldalon, és mindannyian jót akarunk egymásnak, de mindannyian másképp gondolkodunk, és más nyelven beszélünk idézőjelbe, és hogy elő fogja adni, hogy hogyan kell a különböző generációknak hatékonyan együttműködni. Itt lesz úgy Szászi Bogár László, aki a meggyőzés technikáról fog előadást tartani, tehát hogy az agyunk milyen irányvonalak mentén hoz döntéseket, és az a meggyőzésben fog segíteni, hogy hogyan tudunk hatékonyak lenni, valakit meg akarunk győzni, például, hogyha terméket, szolgáltatást el akarunk adni, de itt lesz még például Geszti Péter, vagy itt lesz még Wolf Gábor, aki a kis és középvállalkozások a legnagyobb szakembere Magyarországon.
1: Csak röviden egy pár szóban beszéljünk arról is, Zita, hogy egyébként mit jelent megszervezni évről évre ezt az eseményt.
4: Immár ugye a negyedik eseményt, rendezvényt szervezzük. Óriási kihívás ez számunkra, de a vajdasági magyar vállalkozókkal partnerségben alakítjuk ki mindig a teljes programot, odafigyelve arra, hogy a vállalkozók előző évben hogy élték meg a konferenciát, visszamérő kérdőíveket küldünk ki, ezt összegezve, figyelembe véve a véleményeket és az ötleteket, az adott konferencia vezérfonalára építkezve hívjuk meg ugye az adott év előadóit, úgyhogy nagyon sok minden ezt összegezve, figyelembe véve a véleményeket és az ötleteket, az adott konferencia vezérfonalára építkezve hívjuk meg ugye az adott év előadóit, úgyhogy nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk ahhoz, hogy 350 ember egy helyen jól

0: Mi a rendezvény idei vezérfonala?
1: Ahogy hallottuk, mindig a vállalkozók érdeklődésére építünk, mindig visszamérünk. Egyébként nagyon elégedettek a konferencia megszervezésével, a hálózatosodási lehetőséggel, a témákkal. Aktuális az AI, a mesterség és intelligencia kérdéskör, ezt viszont úgy szeretnénk körbejárni, hogy hogyan lehet a természetes és a mesterség és intelligencia egymást segítő partnerség, hogy a mesterséges intelligencia ne az legyen, aki a munkát elveszi, kiváltja, a munkás létszámot csökkenti, hanem az a lehetőség legyen, az az ugródeszka, ami ahhoz járul hozzá, hogy a felszabadult időt és energiát a munkavállalók, a cégvezetők kreatív munkába, kreatív, nagyobb hozzáadott értékű folyamatokba befektethessék be, így a vállalkozás is tudjon minőségben, méretben növekedni. Azaz, hogyan tehetjük partnerre a mesterség és intelligenciát, ami átszövje minden napjainkat, mert gyakorlatilag mindenhova belopózott, hogyan tudnak ebből a kis és középvállalkozások is profitálni.
0: Egyébként az ön tapasztalatai mit mutatnak, mit lát, mennyire foglalkoztatja, illetve mennyire tartanak a mesterséges intelligenciától a vállalkozók, hogyan állnak ehhez a témakörhöz?
2: Mindenféleképpen foglalkoztatja őket, valószínűleg ez egy új terület számukra, de folyamatosan ismerkednek velük, és ehhez mi adunk egy segítséget, hogy gyakorlatilag minden előadásban bele lesz fűzve a mesterséges intelligencia, és meg kell, hogy értsék a vállalkozók, hogy lehet, ez tetszik, nem szimpatikus, de enélkül nehéz lesz boldogulni, ugyanis elég egy példa, hogyha versenytársak alkalmazni fogják, akkor ők már hátrányba fognak kerülni, bármennyire is igyekeznek, és próbálnak 26 órát dolgozni a 24-ben.
0: Zita, mondjuk még el, hogy meddig lehet jelentkezni, és hogyan lehet regisztrálni, azt ugye említették, hogy fogynak a helyek.
3: Ez így van, a Connect & Grow honlapján tudnak jegyet vásárolni még az érdeklődők, akiket újra csak biztatnék, hogy azt tegyék meg minél előbb. Itt kapnak visszajelzést a kolléganőinktől, 3 kategóriában lehet jegyet vásárolni, 6, 10 és 15 ezer dináros jegyek vannak, attól függően, hogy az adott vállalkozó tagja-e a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének és vagy az adatbázisnak.
0: Tehát szeptember 24-én és 25-én Connect & Grow üzleti konferencia Palicson. Köszönöm szépen, hogy befáradtak hozzánk.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.re.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

10 óra 46 perckor hoztam nektek egy érdekességet a nagyvilágból. Képzeljétek el, Trump arca díszíti az új $1-ost. Trump arcképével ellátott $1 érmét kezdtek árusítani az amerikai pénzverde persze. Ez 1866 óta először fordul elő, hogy egy élő személy arckép jelenik meg az amerikai pénzen. Az érmét az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából bocsájtották ki. Bár névértéke $1, a 25 darabos csomagokért akár 154,5 dollárt is elkérhetnek. A Trump érme komoly viták váltott ki egyébként, mivel az amerikai hagyomány szerint élő személyek nem szerepelnek az ország pénzein. A támogatók szerint azonban egy külön törvény lehetővé teszi a jubileumi érme kibocsátását. A gyűjtők számára különösen értékes lehet az a 250 ezer darab, amelyet július 4-én vertek, és Julie Ford jelzéssel láttak el.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibással nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás tankönyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az EPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik, a párt Európai Néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. Szabadka főterem teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és határon túl is az egyik legkitartóbb törzs közönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus slágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út az erdő közepében járok, vagy a Szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten. A fellépés első és legutolsó dalával ezúttal és a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek. George Clooney amerikai színész és rendező életművéért aranyoroszlán díjat vehetett át a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az emberek nyelvtől és származástól függetlenül ugyanazokat a félelmeket, álmokat és érzelmeket osztják meg. Clooney szerint a művészetnek és az újságírásnak fontos szerepe van a félelemre építő politikával szemben. A díjat Laura Dern színésznő adta át neki. A 65 éves Clooney pályafutása során kétszer nyert Oscar-díjat.
0: időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fok van jelenleg, egész nap napos időre számíthatunk, a késő délutáni órákban némi felhősödéssel, csapadék azonban ma sem valószínű. Holnap is a maihoz hasonló időjárásban lesz majd részünk, a napi csúcshőmérséklet ma 31 fok körül alakul majd.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Pannon Rádió. Az interneten

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Műsorajánló.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
7: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió. A te hangod.

Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: 11 óra 22 perc van. A hajunk állapota nem csak a megjelenésünkre, hanem az önbizalmunkra is hatással lehet, de vajon tudjuk-e, hogy mire van valójában szüksége a fejbőrünknek, és hogyan őrizhetjük meg a hajunk egészségét? Erről kérdezte Stanisics Nikoletta hajgyógyászt, kolléganőm Szlacki Csilla.
1: A hajápolás nem csupán esztétika, hanem az egészségünk része is. A következő percekben kiderítjük, mit árul el a fejbőrünk a szervezetünk állapotáról, és melyek azok a leggyakoribb hibák, amiket az otthoni hajápolás során elkövetünk. Vendégem Stanisics Nikoletta fodrász. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, üdvözlet mindenkinek!
1: Szóval mi pontosan a hajgyógyászat, trihológia, és miben tér el a hagyományos fodrászati feladatoktól?
2: A fodrászat elsősorban a haj külső megjelenésére, formázására, vágására koncentrál, még a hajgyógyászat sokkal inkább magát, a fejbőrt és a haj állapotát vizsgálja meg. Fontos, hogy a hajgyógyászati vizsgálat nem helyettesíti az orvosi diagnózist. Ha olyan problémát látok, amely kivizsgálást igényel, azt javaslom, hogy a vendég bőrgyógyászhoz vagy más megfelelő szakemberhez forduljon.
1: És milyen tünetekkel vagy kérésekkel fordulnak hozzád leggyakrabban a vendégeid?
2: Leggyakrabban hajhullással, zsírosodással, vagy száraz fejbőrrel, korpásodással, viszkedéssel, érzékeny bőrrel, illetve töredezett gyenge hajjal keresnek meg. Sok vendég egyszerűen azt érzi, hogy valami megváltozott a hajával. Gyorsabban zsírosodik, hullik, nem nő úgy, mint korábban, vagy elvesztette fényét és rugalmasságát.
1: És nálad hogyan zajlik egy ilyen állapot felmérés? Vannak valamilyen eszközök, amiket használsz a fejbőr elemzéséhez?
2: Elsősorban a vendéget kikérdezzem az otthoni hajápolási szokásairól, mert az egy nagyon fontos része máskülönben. A festésről, a korábbi problémákról, vagy arra, hogy mikor kezdődtek a tünetek. Ezáltal megvizsgálom a fejbőrt, hajszálakat, ehhez nagy segítség a mikrokamera, amellyel nagyított képet kapunk a fejbőről és a hajhagymák környezetéről. Így olyan dolgokat is észre lehet venni, amely szabad szemmel nehezen megfigyelhető. Az eredmények alapján személyre szabott otthoni haj- és fejbőr ápolást javaslok a vendégnek.
1: És melyek a leggyakoribb intőjelek, amelyeknél már nem elég a jó samponváltás, hanem szakemberhez kell fordulni?
2: Ha a hajhullás hirtelen kezdődik, nagyon erős vagy tartós, fokozottan jelentkezik. Esetleg fejbőrgyulladás, seb, erős hámlás, fájdalom vagy intenzív viszkedés jelentkezik, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Ugyanúgy igaz akkor is, ha valaki hosszabb időn keresztül azt tapasztalja, hogy látványosan ritkul a haja, ilyenkor nem érdemes hónapokig különböző samponokat próbálgatni, hanem fontos lehet az ok felderítése.
1: És ehhez kapcsolódóan mennyire tükrözi a fejbőr és a haj állapota a szervezet belső folyamatait, például stressz vagy hormonális változás?
2: Nagyon sok minden hatással lehet a hajra. A stressz, a hormonális változások, ahogy mondtad is, a betegségek, a fogyás, az egyoldalú táplálkozás, vagy biztos tápanyagok hiánya, mint megjelenhetnek a haj állapotában. Ez mind megjelenhet. A haj sokszor jelzi, hogy valami megváltozott a szervezetben, de a haj ápolásáról önmagában nem lehet biztos diagnózist felmérni. Ha a belső okra gyanakszom, azt javaslom, hogy a vendég orvossal egyeztessen, vizsgáltassa ki magát.
1: És mennyire jellemzőek a szezonális problémák, mint például az őszi vagy a tavaszi hajhullás?
2: Sokan tapasztalják bizonyos időszakokban a fokozott hajhullást és az őszi hajhullást. Ugyanakkor nem minden hajhullás szabad egyszerűen a szezonális változással megmagyarázni. Ha hajhullás erősen húzódik, vagy látványos ritkulással jár, akkor érdemes utána járni, mert más oka is lehet. Nem minden esetben van az, hogy tavaszi vagy őszi hajhullásról van szó, hanem lehet itten mélyebb probléma is, belső szervezeti problémák is akár.
1: És neked mik a tapasztalataid, melyek a leggyakoribb hibák, amelyeket a mindennapi otthoni hajápolás során elkövetünk?
2: Az egyik leggyakoribb hiba, hogy nem a saját haj és fejbőrünkhöz megfelelő terméket használunk. Hát itten nagyon sokan szoktak máskülönben hibázni, hogy olyan termékeket használnak, amik nem a saját hajuknak megfelelő. Emellett sokan túl forró vízzel mossák a hajukat. Erősen dörzsölik a fejbőrt, vagy a hajukat törölközővel nagyon erősen dörzsölik, illetve túl sok hővel kezelik a hajukat. Az is gyakori, hogy valaki egyszerre rengeteg terméket használ, miközben nem tudja valójában, mire lenne szüksége a hajának. Szóval a túl sok termék el tudja nehezíteni a hajszálakat.
1: Milyen szempontok alapján érdemes sampont és fejbőr ápolót választani? Tényleg számít a szulfát vagy szilikonmentesség?
2: Nem gondolom, hogy létezik egyetlen jó sampon, ami mindenkinek megfelelő. Elsősorban azt kell nézni, hogy milyen állapotban van a fejbőrünk, és milyen igénye van a hajunknak. A szulfát vagy a szilikonmentesség önmagában nem jelzi azt, hogy a termék jobb vagy rosszabb. Van, akinek egy bizonyos összetétel nagyon jó működik, másoknak pedig irritációt vagy kellemetlen érzést okozhat. Ezért én mindig a fejbőr és a haj aktuális állapotából indulok ki.
1: És mennyit számít a helyes hajmosási technika? Ugye itt említetted, hogy a forró víz az például nagyon is az ellenségünk tud lenni.
2: Igen. Azt semmiképpen sem ajánlom. A hajmosásnál nem az a cél, hogy erősen súroljuk a fejbőrt, valamint nem az, hogy forró vízzel leöblítsük a fejbőrt. A langyos víz általában kellemesebb a fejbőr számára, a pólusok véget is máskülönben, mert a forró víz az kitágítsa az ereket, vagyis jobban mondva a kapillárisokat, és jobb, hogyha vissza van húzódva a tápanyag véget. Nagyon fontos az, hogy langyos vízzel mossuk a fejbőrt, semmiképp se forró vízzel. Törölközővel se érdemes dörzsölni a hajat, sokkal kíméletesebb, ha óvatosan kinyomkodjuk belőle a vizet, majd finoman áttöröljük.
1: Te milyen típusú kezelésekkel tudsz segíteni a szalonodban? Például, hogyha valakinek elvékonyodott vagy töredezettek a hajszálai, vagy esetleg száraz a fejbőre?
2: Valójában itt a legfontosabb otthoni kezelés. Szóval, hogy a szalonban én...
1: Például, hogyha valakinek elvékonyodott vagy töredezettek a hajszálai, vagy esetleg száraz a fejbőre?
2: Valójában itt a legfontosabb otthoni kezelés. Szóval, hogy a szalonban én meg tudom csinálni a kezelést, de nem elég az egyszeri alkalom.

0: bőrnek mind használ.
1: Az interneten rengeteg csodaszer terjed. Ilyen például az erősen koncentrált illóolajak, közvetlenül a fejbőrre kenve különböző savas vagy irritációs házi keverékek, illetve olyan módszerek, amelyekkel a vendég irritációt okozhat a fejbőrnek, szóval természetes összetevők sem automatikusan biztonságosak. Ami az egyik embernek nem okoz problémát, az a másiknak irritációt vagy allergiás reakciót okozhat. Nagyon fontos, hogy ne higgyünk mindenféle ilyen csodaszernek beállított termékeknek. Ezt inkább egy fodrásszal vagy egy hajgyógyásszal lenne jó konzultálni, hogy mi az, ami megfelelő lehet otthoni használatra. Mert ugye, ahogy az elébb említettük, hogy amíg az egyiknek megfelel, addig a másiknak irritációt okozhat.
0: És végezetül, Niki, mit tanácsolsz azoknak, akik megelőzésképp szeretnének odafigyelni a hajuk egészségére?
1: A legfontosabb, hogy ne akkor kezdjünk el foglalkozni a hajunkkal, amikor már a probléma megvan. Érdemes megismerni a saját fejbőrünket és a hajtípusunkat, megfelelő termékeket használni, kíméletesen bánni a hajjal, odafigyelni a változásokra. Szóval mindenképp konzultálni kell a fodrásszal, egy megfelelő szakemberrel, aki fel tudja mérni a fejbőrünket és a hajunkat, ahhoz, hogy otthon tudjad megfelelően ápolni.
0: Nikin, további sok sikert kívánok neked a fodrász szakmádban. Stanisic Nikolettának, fodrásznak nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

11 óra 45 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Hogyha szeretek olvasni, akkor most van egy újabb, nagyon jó kifogás is arra, hogy továbbra se tegyétek le azt a könyvet, mert egy friss kutatás szerint a rendszeres könyvolvasás még az élettartammal is összefügghet. A kutatók több mint egy évtizeden keresztül követték egyébként a kutatást résztvevőit, és hát arra jutottak, azt találták, hogy akik rendszeresen könyvet olvasnak, átlagosan csak nem 2 évvel tovább éltek, mint azok, akik egyáltalán nem olvastak könyvet. Ráadásul a halálozási kockázatuk is hát körülbelül 20%-kal volt alacsonyabb. Persze azért ne úgy képzeljük ezt el, hogy elolvasunk egy regényt, és hát kapunk hozzá 2 év bónuszt az élettől, ez nem így működik. A kutatás összefüggést mutat, nem bizonyítja, hogy maga az olvasás hosszabbítja meg az életet, de az biztos, hogy a könyvolvasásnak több olyan hatása is lehet, ami jót tesz nekünk. Ugye dolgoztatja az agyat, segíthet csökkenteni a stresszt, és a szép irodalom még az empátiát és a mások nézőpontjának a megértését is fejlesztheti. Úgyhogy, ha este választani kell a hát végtelen görgetés és egy jó könyv között, akkor lehet, hogy érdemesebb a könyvet választani.

0: Műsorajánló.
1: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Több egyszeri állami juttatás is érkezik szeptemberben, megnézzük, melyek ezek. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja. A gazdák szerint, ha nem érkezik napokon belül jelentősebb mennyiségű csapadék a termőföldekre, akkor el sem tudják vetni az olajrepcét. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a lakosoknak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csak nem 1 milliárd eurót biztosít, ennek egy részét a részvényalap, a fennmaradó összeget pedig az állami költségvetés fedezi. Balázs Zita riportja.
2: A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik meg a jelentkezés a Kincstári Igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Akik szerepelnek a részvényalap nyilvántartásában, azoknak nem kell külön jelentkezniük, számukra automatikusan kifizetik az összeget. Mindenki másnak igényelnie kell a támogatást. Kakas Alexandra.
3: Nagyon örülök neki, mivel hogy diák vagyok, és szükségem van erre a 6000 dinára, úgyhogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek.
4: Tudod esetleg, hogy jelentkezned kell erre a támogatásra?
3: Eddig nem tudtam, de most már tudom, úgyhogy nagyon várom az időpontot, mikor már jelentkezni tudok erre.
4: Te mire fogod esetleg fordítani ezt a 6000 dinárt?
3: Igazából szerintem tangszerekre fogom, és ruhákra.
2: Veréb Lídia.
5: Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és nagyon jó lehetőség, főleg a fiataloknak, ugyanis ezt be tudjuk fektetni a jövőnkbe, akár egyetemistáknak a kollégiumra, akár vállalkozásokba, hobbikba, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség.
2: A nyugdíjasok szeptember 14-én a 6000 dináros támogatás mellett egy újabb egyszeri juttatást is kapnak. A nyugdíj összegétől függően 20 és 35000 dinár közötti kifizetésre számíthatnak, amelyet automatikusan folyósítanak számukra. Ugyanezen a napon a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint a hadjárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dináros támogatást kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban részesülnek. Magyari Mária.
6: Én gondolom, hogy minden nyugdíjas örül neki, mert a nyugdíjak elég kicsik, az árak meg elég magasak, de én szerintem többet érne, hogyha azt a pénzt az egészségügyre fordítanák.
2: Vujkovics Lamint Rózsa.
7: Nem rossz, kevés a nyugdíjam, úgyhogy 32 a nyugdíjam, abban nem lehet megélni.
4: Önnek mit jelentenek most ezek a támogatások, amik jönnek?
7: Hát egy kicsikét, mintha jobb lenne, vagy jobb lesz, vagy mit tudom én, majd meglássuk.
2: A kormány a költségvetés módosításával teremti elő az egyszeri támogatások fedezetét. A csaknem 1 milliárd eurós csomag egy részét a részvényalapból finanszírozzák, a nagykorúaknak járó egyszeri támogatás fennmaradó részére pedig az állami költségvetésből különítettek el pénzt. Sinisa Máli, Szerbia pénzügyminisztere.
8: Ennek a pénznek egy részét a részvényalapból fizeti ki mindazoknak a polgároknak, akik jogosultak erre a kifizetésre. Egyébként véleményem szerint ez egy viszonylag rossz, 2008-ból származó törvény, amely szerint csak azok a nagykorú állampolgárok jogosultak a kifizetésre, akik 2007. december 31-ig megszerezték ezt a jogosultságot. Természetesen értelmetlen lenne, ha ezt a pénzt csak nekik fizetnénk ki, miközben van még 1 millió-2 millió polgár, aki semmit sem kapott. Ezért a költségvetésből mintegy 150 millió eurót különítettünk el, hogy minden nagykorú állampolgár számára biztosítsunk egyszeri 6000 dináros támogatást.
2: Az egyszeri 6000 dináros támogatásra szeptember 7-től lehet jelentkezni a Kincstári Igazgatóság elektronikus honlapján. A jelentkezéshez érvényes személyi igazolványra, szerbélyi lakhelyre és szerb állampolgárságra van szükség. A támogatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják a jogosultak folyószámlájára vagy a postatakarékbankon keresztül. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő számlával, a bank 5 napon belül különleges célú számlát nyit a számára. Minden tranzakció illetékmentes.
1: Gyuro Macut szerb kormányfő szerint a következő napokban pontos információ lesz arról, mikor írják ki a választásokat. A miniszterelnök a K1 televíziónak nyilatkozva azt mondta, erről egyeztetni fog az államfővel, ugyanakkor szerinte fontosabb, hogy a társadalmat felkészítsék a választásokra és tovább stabilizálják a helyzetet. Macut arra a felvetésre reagált, hogy amennyiben a választásokat nem írják ki holnap, úgy szeptember 10-ig kellene várni a kiírással. A szerbiai sajtóban több helyen is olyan információk jelentek meg, hogy október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat. Az elmúlt hetekben egyébként október 18-a és október 25-e merült fel a leggyakrabban az előrehozott parlamenti választások lehetséges időpontjaként. Korábban ezt az információt a szerb államfő Alekszandar Vučić is megerősítette. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett a magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába, az érintett tankönyveket kicserélik. Elkezdődött az új tanév, a diákoknak pedig a nyári szület után ismét fel kellett, illetve fel kell venniük az iskolai ritmust. A hajdújárási Petőfi Sándor általános iskolában is már túl vannak a kezdeti izgalmakon, van, aki örömmel tért vissza a vakáció után, másnak még idő kell, hogy újra belerázódjon a hétköznapokba. Az iskolák arra törekednek, hogy az első napokban ne terheljék meg a lélekben még szünidejüket töltő gyerekeket, hanem fokozatosan induljon be a tanév. A szülőknek is fontos szerepe van abban, hogy a diákokban az iskoláról kialakuló kép pozitív legyen, ne féljenek az új környezettől és az új kihívásoktól. Ez pedig különösen a kiselsősök esetében fontos. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
0: 2,5 hónap nyári szünet után ismét az iskola és a tanulás került a gyerekek mindennapjainak középpontjába. Az elsősök számára minden ismeretlen még, a nagyobbak közül pedig sokan leginkább azt várták, hogy újra találkozhassanak a barátaikkal. Stipán Csevik Dániel, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
9: Megismertük az első nap az új tanárokat, az új tantárgyunkat, a fizikát, mivel abban még tavaly nem találkoztunk, és mindenki egy új fejezetbe léptünk, úgymond.
0: Vojnik Mijatov Edina, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
10: Nagyon jó volt a nyári szünetem, viszont jó visszajönni a suliba a barátokhoz, meg új dolgokat kipróbálni, új dolgokat tanulni. Úgyhogy én megvettük anyukámmal a tanszereket, mindent, amit kellett, és akkor úgy jöttem felkészülve a suliba.
0: A vakáció után a korai keléshez sem könnyű egyik napról a másikra visszaszokni. Engi Adél, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
11: Egyelőre nem tanulunk, úgyhogy amúgy nehéz, mert korán kell kelni. Mert én mindig nyáron 9-kor keltem, most meg 7-kor, úgyhogy még egy picit vissza kell szokni.
0: A szülők hozzáállása is sokat számít az iskola kezdésben. Fontos, hogy milyen képet alakítanak ki a gyerekekben az iskoláról, és hogyan készítik fel őket az új helyzetre. A szakemberek szerint előnyt jelent, ha a gyerek értelmileg és érzelmileg is éretten és felkészülten érkezik az iskolába. Szlányana Ivkovics Iván Dékics, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola pedagógusa.
12: Az, ami nem szabad csinálni, hogy fenyegetőzni, vagy megijeszteni a gyerekeket, hogy jaj, ez most másmilyen világ, ez nagyon nehéz lesz. Tehát a szülőknek nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy fölkészíteni a gyereket, hogy ebbe az iskolába fognak sok minden jót hallani, jót megtanulni, barátkozni, kirándulni, tehát ilyen pozitív véleményen, hogyha a gyerek jön mi hozzánk. is, hogyha van egy pozitív képe saját magáról, az nekünk nagyon fontos.
0: Az iskolák is igyekeznek úgy kialakítani az első napokat, hogy a diákokra ne háruljon azonnal túl nagy teher, a tanórák és a napi rend is fokozatosan áll vissza a megszokott rendre. Szűcs Anna, a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója.
13: Az elsősök, azok egész héten rövidítve vannak, tehát nincsenek még annyira túlterhelve, ami az időt illeti, tehát kevesebb időt töltenek az iskolában. A felsősök most már a második napon vagyunk, órarendünk van, tehát most már rendes órák vannak elméletileg, de hát a tanmenet is olyan, hogy az első órák a tantárgyal való ismerkedés, a tanárok, a gyerekekkel ismerkednek, tehát mindenképpen egy ilyen kicsit lazább az első pár nap.
0: Az első napok még elsősorban a visszaszokásról szólnak, nem a teljesítményről, és a pedagógusok is igyekeznek fokozatosan visszavezetni a diákokat a megszokott iskolai ritmusba.
1: Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az LPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik, a párt európai néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. A tartományi költségvetésből mintegy 11,5 millió dinárból újították fel a Majsai úti általános iskolában a közlekedési oktatást szolgáló iskolai gyakorló pályát. A munkálatok során több mint 1000 négyzetméternyi felületet aszfaltoztak le, felújították az útburkolati jeleket, valamint 61 közlekedési táblát helyeztek ki. A gyakorló pályát a jövőben más szabadkai iskolák tanulói is használhatják, fogalmazott Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Szabadkán kiemelte, hogy az iskolai infrastruktúrába történő beruházások jelentősége különösen nagy annak fényében, hogy a Majsai úti általános iskolában az idén 620-ra nőtt a tanulók száma, ami 20-szal több a tavainál, illetve egy osztállyal több is indult. A gazdák szerint, ha nem érkezik napokon belül jelentősebb mennyiségű csapadék a termőföldekre, akkor el sem tudják vetni az olajrepcét. Egyes forgalmazók már nem is értékesítik, illetve a már raktáron lévő káposzta repce vetőmagot is visszaküldik a gyártóknak a súlyos aszályhelyzet miatt. Érvelésük szerint, ha nincs eső, akkor vetni is felesleges. Fejős Ornella és Szabó Regina riportja.
14: Továbbra is porzik a határa Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe. Ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők elkezdjék előkészíteni a földet az olajrepcének, pedig már nagyban tart a növény optimális vetési időszaka. Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
15: Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, minek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körülbelül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tártalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancia levél mellé, hogy a következő egy-két hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja.
14: Tavaly is hasonlóan szárazföldbe vetettek a termelők. Ennek eredményeként egyes gazdák ki is munkáltak, mert vagy ki sem kelt, vagy aránytalanul fejlődött. Így a bevetett terület mindössze 25%-a került betakarításra. A termény felvásárlási ára 58 dinár körül mozgott, míg a hozam egy máskor átlagos termésév csupán 60%-ának felelt meg. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy orom határában nem sok káposztarepce kerül földbe. Vajda Bernárd, oromi felvásárló.
16: Egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadékkal lenne, de az egy héten belül. Ahhoz, hogy meg tudjuk kezelni a repcének a vetését, ennek hiába felesleges vele próbálkozni.
14: Nem csak a repce vetése van veszélyben, hanem minden őszi kalászosé is. Az aszály mellett a kalászosok vetőmagjai is drágulnak, és félő, hogy a műtrágya árak is megugranak egy kiadósabb eső után.
1: A pontos idő 12 óra 15 perc.
17: Időjárás.
18: Vajdaságban pillanatnyilag 29 fok van, de lesz ennél még egy picit melegebb is, a csúcsértékek a 31 fokot érik el, napos és felhős órák váltogatják egymást.
19: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
17: Álláshirdetés.
20: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
17: Reklám.
14: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
21: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
22: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
23: Bomax.
24: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
25: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
24: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
25: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
17: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
26: A te zenéid.
17: A te rádiód.

A Presszó folytatásában hoztam nektek egy érdekességet, újabb rekordot döntött az Air Serbia. A légitársaság történetében először augusztusban több mint 600 ezer utast szállított egyetlen hónap alatt. Az év első 8 hónapjában összesen 3,2 millióan utaztak a szerb nemzeti légitársasággal. Az Air Serbia jelenleg több mint 100 úti célra repül egyébként 34 országban és 4 kontinensen. A társaság szeptemberben Belgrádból Sevillába és Tenerifére is indít majd új járatokat, Nicsből pedig október végétől Bécs és Málta is elérhető lesz. Decemberben a Norvégiába is lehet majd indulni. A vállalat flottája jelenleg egyébként 40 repülőgépből áll, és további gépek érkezését is tervezik. A vállalatnál a vezetői pozíciók mintegy 40%-át nők töltik be, a női pilóták száma pedig már 13%.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

A Presszó folytatásában kukkancsunk egy kicsit a határátkelő helyekre. A jó hír az, hogy úgy látom nem vészes a helyzet. Horgos 2-nél egy fél órás várakozási időre kell számítania annak, aki Magyarország irányába tart, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő, és hogyha jól látom, akkor Szerbia belépő oldalánál sincsenek fennakadások. Szerencsés utat kívánok!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt a probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Hivatalos látogatáson vesz részt Budapesten az Európai Néppárt delegációja, olvasható Kovács Elvira Facebook bejegyzésében. A VMS külügyi titkára, az EPP küldöttségének tagja azt írta, hogy a küldöttség a Tisza párt működéséről és politikai irányvonaláról tájékozódik. A párt európai néppárti felvételi eljárását megelőzően. A közlés szerint a részvétel egyik legfontosabb célja, hogy az európai döntéshozatali folyamatokban és a formálódó politikai kapcsolatokban is közvetlenül képviseljék a vajdasági magyar közösség érdekeit, jogait és nemzetpolitikai szempontjait. Szabadka főtere teljesen megtelt az idei városnapi koncerten, ahol a legendás Republik együttes lépett színpadra. A zenekar Magyarországon és a határon túl is az egyik legkitartóbb törzsközönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus lágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út az erdő közepében járok, vagy a Szájjel kismadár. A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten, a fellépés első és legutolsó dalával, ezúttal is a 2013-ban elhunyt egykori alapító énekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek. Új Donald Trump arcképével ellátott egy dolláros érmét kezdett árusítani az amerikai pénzverde. Ez 1866 óta először fordul elő, hogy élő személy arcképe jelenik meg amerikai pénzen. Az érmét az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából bocsájtották ki. Bár névértéke $1, a 25 darabos csomagokért akár 154,5 dollárt is elkérnek. A Trump érme komoly vitákat váltott ki, mivel az amerikai hagyomány szerint élő személyek nem szerepelnek az ország pénzein. A támogatók szerint azonban egy külön törvény lehetővé teszi a jubileumi érme kibocsátását. A gyűjtők számára különösen értékes lehet az a 250,000 darab, amelyet július 4-én vertek és July 4th jelzéssel láttak el. George Clooney amerikai színész és rendező életművéért arany oroszlán díjat vehetett át a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóján. Beszédében hangsúlyozta, hogy az emberek nyelvtől és származástól függetlenül ugyanazokat a félelmeket, álmokat és érzelmeket osztják meg. Clooney szerint a művészetnek és az újságírásnak fontos szerepe van a félelemre építő politikával szemben. A díjat Laura Dern színésznő adta át neki. A 65 éves Clooney pályafutása során kétszer nyert Oscar-díjat.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul, egész nap napos időben lesz részünk, holnap pedig a maihoz hasonló, szinte ugyanilyen időjárásra számíthatunk, a napi csúcshőmérséklet pedig 32 fok lesz.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
12: Hallgass napjaink slágereit
8: és légy tájékozott.
12: Ez a Pannon Rádió.

0: It's not so bad.
1: Prima che ci s'accade i mali.
2: Poi non presso.
1: Ho voluto di coffee in terapia.
3: 13 óra 7 perc van és a Presszó utolsó órájában járunk. A Pannon RTV 3 munkatársa Mecserik Anita, Szalai Adrián, Masa Attila a Helyt kell állnom című kisfilmjével elnyerte az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiváljának a fődíját. Ráadásul Adrián az operatőri munkájáért külön díjat is kapott. A film egy csantavéri édesanyja, Zsoldos Olá Mónika mindennapjain keresztül mesél az anyaságról, a gazdálkodásról, a helytállásról is arról, hogy hogyan visszük tovább azt az örökséget, amit az elődeinktől kaptunk. De vajon hogyan született meg ez a történet? Mi volt az első pillanat, amikor az alkotók hát érezték, hogy ebből jó film lehet, és milyen érzés volt, amikor kimondták a nevüket a díjátadón? Erről beszélgetünk most a három alkotóval itt a Pannon Presszóban. Sziasztok, és köszi a meghívást. Köszi, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
4: Szia!
5: Szia!
3: Nézzétek el, utolsó óra van ilyenkor, mindig megérzem, hogy most már utolsó óra van.
5: Amíg zavarba, hogy melyik vagyunk magunkat.
3: Igen, ritkán mondtátok, hogy ritkán vagytok ti is így egy helyen, úgyhogy jó együtt látni a csapatotokat. Kezdjük a legfontosabbal. Amikor kimondták, hogy a Helyt kell állnom, elnyerte a fődíjat, mi volt az első gondolatotok? Ki hogyan élte meg ezt a díjátadót? Sejtettétek esetleg, hogy esélyesek vagytok az első díjra?
5: Adrián dolgozott, szokásához képes, és ő is letette a kamerát, mink Anitával nem messzültünk egymás, mert így összenéztünk, és így tudod, láttam a szemében, meg szerintem ő is azért, hogy micsoda, mi vagyunk, és így mind a kettő így bólítottuk, és már keltünk föl, tehát nagyon felemelő érzés.
4: Igen, abszolút. Abszolút. Az, hogy számítottunk rá, igazából úgy mondanám, hogy bíztunk benne, hogy talán a top 3-ba, de hogy az a nagyon vad kijelentés, de azért reménykedtünk, hogy talán esetleg, de az, hogy az első helyet szerintem azt nem hittük volna.
3: Ilyenkor azért megnézitek a többi kisfilmet is, ugye, és akkor az persze. Alapján. Na hát ugye, hát mondtátok, hogy Adrián dolgozott, ez is egy külön érdekesség, láttam a nyilatkozatodat a híradóban, ugye operatőri külön díjra számítottál-e, neked ez mit jelent, és ugye fogtad a kamerát a kezedben, amikor meghallottad a nevedet, szóval igazi meglepetés volt akkor ezek
6: igen,
3: szerint.
6: Igen, nagyon meglepődtem, nem számítottam egyáltalán rá, és nagyon, hát nekem nagy elismerés, hogy elismerték a munkám, mert és hogy ezzel a filmmel is nagyon sokat dolgoztunk, és örülök, hogy a szakma is elismerte azt, hogy átjött az, amit akartunk.
4: Adrián között olyan nagyon szerény, hogy ő itt a kis diplomáját, vagy külön díját itt igazgatja, nem látja senki, de azért Melissa bár.
3: Láttam, mint nagyon készülődtetek, majd megmutatjuk természetesen a Facebook oldalunkat és ezeket a gyönyörű díjakat. Mielőtt rátérnénk egyébként a filmre, engem az érdekel, vagy az futott át az agyamon, hogy visszajáróak vagytok erre a fesztiválra, és mi az, ami nektek igazából fontos, vagy mit ad nektek ez a fesztivál, hogy évről évre kerestek új ötletet, készítetek új filmeket, mert úgy érzem, hogy itt távolról sem a díjról, meg az elismerésről van szó, hanem itt van valami több a háttérben. Miért szeretek ide visszajárni?
6: A külföldi kollégáktól nagyon sokat lehet tanulni. Úgy is mondani, hogy ellesni egymástól ezt-azt, és ezt a későbbiekbe beleépíteni a saját filmünkben. Különben nagyon jó barátságok is kötődnek ezen az alkalmon. Most az egyik kollégával most lettünk 3 évesek, tehát most van 3 éves a barátságunk, nagyon összetartak vagyunk, különben is a hétköznapokban is szoktunk beszélni, tanácsot kérni egymástól, úgyhogy egy nagyon jó ilyen közösségkovácsoló ereje van ennek a fesztiválnak.
3: Ez a kérdés szólt nektek is, mindenkinek. Kinek mit ad ez a fesztivál?
4: Szerintem Attila van itt a rangsorban következőként.
5: Egyformák vagyunk ugyanabban a rangsorban.
4: Adrián 7-szer, vagy 9-szer, vagy...
6: Nem számolom.
4: Nem tudom, tehát te következel szerintem.
5: Javarészt autodidakta módon tanulunk, vagy tanultunk tévézni, és amikor egy szakmai zsűri elé állsz egy alkotással, az a pár mondat, amivel kritizálják, illetve emelik a filmet, de a kritika az pozitív is lehet ugye ez esetben, az nagyon sok előrelendítést ad, hogy legközelebb mire figyeljünk jobban oda, mik azok az apró kis szösszenetek, amitől még jobban egész lesz az egész, és úgy látszik, hogy beért az idénre, ezzel az alkotással sikerült oda tenni az asztalra a legjobb részünket, és ezt díjazta a szakmai zsűri. Itt meg kell még említenem a közönségünket is, akik szavaztak, lájkoltak, hogy bejuthattunk a szakmai zsűri elé, mert az nagyon fontos volt, így köszönjük szépen nekik is. És ez a tanulási folyamat, és ugye amit Adrián is említett, a barátkozás. Épp az egyik kollégával beszélgettünk, hogy ott folytatjuk a beszélgetést, ahol abba hagytuk egy éve. Tehát nincs, mint az a köztes idő, nem is lenne. És ez nagyon jó érzés, nagyon jó látni a többieket. Országok választanak-e bennünket, kilométerek rengeteg, és ez nagyon jó felemelő érzés.
3: Anita?
4: Hát én vagyok itt a legfiatalabb, vagy a legfrissebb hús a csapatban, úgy unblock a Kulturális Filmek Fesztiválján én úgy néztem, hogy én vagyok itt talán másodszorra, és, vagy a legújabb, és a tavalyihoz képest már én is azt érzem, hogy barátságok alakultak ki. Tehát úgy tértünk vissza, hogy mindenki megöleli egymást, emlékszünk egymással, nagyon-nagyon jó a hangulat. Ez egy ilyen hétvégi program. Az első napon egy ilyen barátkozós, borkóstolós nap van, amikor tényleg úgy összekovácsolódik a csapat, aztán második nap már inkább a filmeké a fókusz. Hát abszolút azt tudom mondani, hogy a tavalyihoz képest tudtunk fejlődni már csak abból a tudásból is, vagy segítségből, amit ott a kollégák is mondtak, vagy esetleg tanácsoltak, vagy esetleg, hogy megnéztem a többi filmet is, akkor abból is tudok új ötleteket meríteni. És alapvetően én ezt a versenyt azért szeretem nagyon, mert olyan embereket tudunk bemutatni, ugye a magyar, vagy a diaszpórában élő magyarokról, akik kevés figyelmet kapnak, úgymond. Tehát olyan emberek, akik nem politikusok, nem közszereplők, nem celebek, nem olyanok, akik napi szinten vannak a médiában, hanem egyszerű, átlagos emberek élik a hétköznapjaikat, és mégis annyi értéket képviselnek, hogy ezt jó felismerni és vászonra vinni, bemutatni. Ez egy tömör, 4 perces lehetőség, és szerintem ki kell használni, és szerintem még sok-sok alany van, akiről tudnánk ilyen filmet készíteni.
3: Hogyha már az alanyoknál vagyunk, most nem szeretnék konkrétan kitérni a film részleteire, mert már meséltél erről korábban a presszóban. Engem az érdekel, hogy találtál rá erre az interjú alanyra. Tehát mikor jött el az a pillanat, amikor így érezted, hogy na igen, ő az, aki megérdemel egy kis filmet?
4: Én abszolút kijelentem, hogy már tavaly, amikor forgattuk a tavalyi filmet, bennem már párhuzamosan elindult ez az ötlet, hogy Mónikáról szeretnék mindenképpen egy filmet csinálni ugyanerre versenyre, mert mind a két személy, akiről készítettünk filmet, egy olyan személy, aki úgymond egy átlagos életmódot él, de mégse átlagos, tehát keveset beszélünk róluk, kihívással teli életük van, színes életük van, megható is, és inspiráló. Erőt ad az embereknek szerintem, bár is nekem abszolút így, hogy visszanézem a saját filmünket, és olyan erőt ad. Tehát erőt tudok meríteni belőle, hogy vannak sokkal bonyolultabb, nehezebb életek, és akkor így magamban nézek, hogy hú, hát akkor én hálás kell, hogy legyek, hogy nekem nem kell egy egész gazdaságot, egy családot eltartanom, hanem valakinek így kell élnie. Úgyhogy ez lenne a válaszom.
3: Ugye egy mindössze 4 perces filmben nagyon nehéz belezsúfolni egy emberi életet, és emlékszek a korábbi interjúkból, hogy mondtátok, hogy ez a egyik legnehezebb feladat, hogy kiválasztani, hogy mi a lényeg, tehát mi az, amit berakjunk, és mi az, amit elhanyagolhatunk, hanem talán nem kap akkora hangsúlyt. Van ilyen pont, ami mondjuk nem sikerült, nem került bele a 4 percbe, de úgy érzitek, hogy az, annak is kellett volna több helyet adni?
5: Van, igen.
4: Van, abszolút.
5: Anitával, hát 3-4 etapba vágtuk ezt is, és tulajdonképpen vitáztunk, hogy mit tegyünk be, és már Adriánnal is küldtük, hogy szerinted ez akkor legyen, ne, vagy igen, vagy de, mert ugye ez csapatmunka, beleszólunk mindannyian, de nehéz. Tehát 4 percben egy életutat leadni, ez nem egyszerű.
4: Igen, meg hát a helyszínen azért egy bő 40 perces interjút készítettünk, úgyhogy abból azért összevágni, hát ugye kevesebb, mint 4 percet, hogy a film úgymond lélegezzen is, nagyon nehéz, úgyhogy nagyon-nagyon sok részletet kihagytunk, amitől aztán féltem is, hogy majd a zsűri hiányolja, mert már volt ilyen kritika, de hát mondom, mi ezt éreztük fontosnak.
3: Ezek szerint akkor én úgy látom, hogy a munka során azért itt a feladatok nagyon összemosódnak, tehát akkor gondolok itt arra, hogy például Adrián ott volt-e a vágásnál az érdekel, meg az is, hogy a fiúk mennyire voltak szerkesztői a műsornak.
6: Én a vágásnál nem tudtam ott lenni, mivel egy másik projektben voltam akkor, mert
5: nekem nem az részben volt ott.
6: Nagyon, nagyon zsúfolt időszakom volt, és akkor hát üzenetekben, tudod, ilyen képes üzenetek, videó üzenetekben tartottuk a kapcsolatot, de még megjegyezném, hogy ez egy 40 perces interjút vettünk fel az egészhez. Azt nekem nem tudtam, hogy mit fognak használni, ez a vágóasztalon derül ki, úgyhogy ezt mind fel kellett vágóképezni. Tehát, hogy minden témában legyen, hogy bármit használnak, a vágás folyamán, arról legyen vágókép, takarókép, hangulatkép, bármi. Úgyhogy ez egy ilyen elég nehéz feladat volt, és akkor aztán szerencsére nem kellett ott lennem a vágásnál is kidobni a szerelmes mert a képeket, amiket úgy, jaj, de gyönyörű kép, és azt én nem dobnám ki, biztos így nem láttam, ők meg nyugodt szívvel kidobták.
4: Szigorúak voltunk, nem egyébként.
5: Nem, folyamatosan küldtük neki az üzeneteket, ezt akartam csak mondani, bocsánat, hogy küldtük, hogy szerinted mit szólsz, hogy ez benne van, tetszik, nem tetszik, hogy az ő véleménye is ki volt kérve. Anitával meg könnyen voltunk ott, mert mindig leteremtettünk, hogy ezt ne, ezt igen, ezt ne.
4: De hát, nem vagyok ilyen sárkány.
5: Tudom, mit mondom, megkérdezik az Adrián, mondom, hát, és a kettő az egy ellen, de nem volt szavunk, úgyhogy...
4: Igen.
3: Adriánhoz van még egy kérdésem, egy operatőri kérdésem, hogy melyik volt az a kép, vagy az a jelenet, amelyet így legnehezebb volt talán így fel, hát, felvenni?
6: Hát nem tudom, hogy melyik lett volna, mert ugye ez úgy működött, hogy az interjút, ahogy felvettük, beszélgettünk a Mónikával, utána erre én megpróbáltam ráhangolódni az egész beszélgetésre, figyeltem, hogy miről beszél, hogy beszél, és utána a vágóképek így alakultak, tehát hogy így ösztönösen jöttek szinte. Tehát beszélt a leégett
3: anyára. Akkor ez a recept minden forgatásnál, hogy először ráhangolódsz?
6: Figyelni kell nagyon.
4: De nagyon jól.
6: Előtte is, utána
4: érezni,
6: is.
4: Abszolút.
6: És akkor, nem tudom, volt egy jelenet, ez szerencsére benne is maradt a filmbe, hogy mesélt, hogy leégett a tanya, nem tudom, hangár, hát, valami, fészer, egy fészer leégett. És én láttam, hogy a fészer maradványaiból, tehát hogy abból az égett gerendákból felhasználtak újakat. Újrahasznosították az új fészerhez, és azokat is felvettem, és örültem, hogy ezt viszont láttam aztán a készanyagban is.
3: Rengeteg részlet van akkor ezek szerint, amire figyelni abszolút kell már, igen, a forgatás alatt is. Attila, a következő kérdés az a tiéd. Ugye te már több kisfilmet vágtál össze. Ez a kisfilmből mi maradt meg neked konkrétan?
5: Hát erre nem tudok így, az egész kisfilm, mert...
3: Vagy gondolom, mindegyiknek megvan a saját története, de...
5: Annak ellenére, hogy a maga a történetet végighallgatom, az olyan képekben lerajzolja, hogy felveszi az egészet, és nekem azt is át kell nézni, hogy kiválasszam azt a legfontosabbat, és ugyanolyan, amit ő mondott, hogy viszont látta azt a kis leégett gerendát, újrahasznosította, ezek az apró nyomok, amikor az asszony elsírja magát, és vissza tudtuk mutatni azt a pillanatot, hogy ez tényleg úgy van, ugye apukájáról a kép is ott van mellette, meg ott van, meg a meghitt. Nagyon erős az a kép benne, amikor a család ott ül az asztalnál, és a háttérben apukája képe ott van a kis szekrényen. Az egy nagyon-nagyon sokat mondó, és ehhez a kis filmhöz Adrián külön díjat is kapott.
3: Mutatja is
5: értékelték a zsűri, nagyon értékelte ezt a kis filmre a képalkotását.
3: Egyébként én nem vagyok túlságosan érzelgős típus, mielőtt jöttetek, azért megnéztem újra a filmet, kicsit emlékeztetőként, és amikor pont mesélt Mónika, is megcsuklott a hangja, ugye, hogy tovább viszi az örökséget, hát azért eléggé hidegrázós volt. Na de az érzelgés után a következő kérdés az lenne, hogy ha jól tudom, akkor 22 döntős film közül lettetek ti az elsők. Mi lehetett az, ami szerintetek a zsűri úgy döntött, hogy a tiétek a legjobb, meg alapból milyen véleményeket kaptatok?
4: Én az eredmény hirdetés után készítettem interjúkat, forgattunk ugye a Híradóra, és úgy, mint a nyertes, igazából elég kellemetlen volt riporterként oda menni a zsűri elnökéhez, és akkor kérdezni ilyen okosakat, de én megkérdeztem, hogy igazából mit vettek figyelembe, mi számított a filmeknél, mi tetszett nekik, és azt válaszolt, amiben bíztam is. Azt mondta, hogy a szakmai rész mellett, tehát tudjátok, a fiúk, az operatőri, vágás, technika, ezek a rész mellett az érzelem, az, hogy milyen érzelmeket tud kiváltani az emberekből, és én ezt érzem az én erősségemnek, hogy én ezt szeretném kihangsúlyozni, tehát amellett, hogy tényleg nagyon szépek voltak a képek, a vágás, minden szerintem a helyére került, nagyon jó érzelmi hullámvasutat tudtunk létrehozni, ha ezt így lehet mondani. Bárkivel beszéltünk, mindenkiből valamilyen érzelmeket kiváltott, nagyon sokan azt mondták, hogy hát elpityeredtek, ami szerintem az egyik legnagyobb elismerés, hogyha már ilyen célunk volt, hogy akkor megfogta őket, és azt mondta a zsűri elnöke, Koltai Gábor, hogy ezt nézték, hogy mind a két rész a helyén van, akkor az szerintem már a toppon van, és akkor elértük a célt.
6: Azt is mondhatnánk, hogy együtt léteztünk a filmmel, a forgatás alatt is, utána is, és előtte is. Épp Anitának mondtam, hogy hogy ugye mondtam, hogy abban az időszakban nagyon elfoglalt voltam, tehát nagyon sok filmet is vágtam, vagy forgattam, te vágtad a filmeket, Attila, szóval nagyon sokat forgattam, emellett készültünk a grillbetyárokra, a vágás folyamata alatt én már ott voltam, tehát arra is fel kellett készülni, mert ott meg rendező voltam, és így Anitával beszélgettük, hogy akkor Monikáról leforgassuk ezt a filmet, vagy ne forgassuk le ezt a filmet, mert hogy így bizonytalan volt időnk, nem nagyon volt, ezt az egész filmet, amit láttatok, ezt egy délután alatt forgattunk, nem tudom, 3 óra alatt forgattuk le az egészet, és így nem
3: szeretem,
6: nagyon volt
3: hogy elmondjátok, bocsi, hogy közbeszólok, de szeretem, hogy elmondjátok ezeket a részleteket, mert annyi mindent nem tudunk mi kívülállók. Mi csak meglátjuk ezt a 4 perces készanyagot, és így nem tudjuk, hogy mennyi minden háttérsztori érdekes.
6: Hát igen, ennek is sok volt, és azt akartam elmondani, hogy szóval nem volt rá időnk, és gondolkodtunk, hogy leforgassuk, ne forgassuk, és később ez is lett a film üzenete, hogy helyt kell állnom, mi se adtuk fel, Mónika se adta fel, nem is adja fel, mi se adtuk fel, és beérett a gyümölcse.
4: És meg lett az eredménye, így van.
3: Hát szívből gratulálok. Annyit meséltünk már róla, hol tudják megnézni a hallgatók ezt a kis olyant, hogyha esetleg nem sikerült eddig megnézni, vagy elkerült eddig a figyelmüket.
4: Igen, igen. A Kulturális Filmek Fesztiváljának a hivatalos YouTube oldalán továbbra is fenn vannak a filmek, egészen a visszamenőleg a többi évre is. Mi vagyunk ugye a legutolsó, úgymond generáció, akinek fent vannak a filmjei, Helyt kell állnom című címmel tudják megtalálni.
3: Nem kell spoilerezni, de csak annyit áruljatok el még így a beszélgetés végére, hogy tudjátok-e már, hogy mi lesz a következő téma következő évben, mert nem is teszem föl úgy a kérdést, hogy lesz-e, mert biztos vagyok benne, hogy lesz, ismerve benneteket, de ötletek vannak-e? Alanyok,
4: mindig ügyködünk valamibe.
5: Majd 3 órával előtt eldöntjük, hogy akarjuk-e leforgatni.
6: Helytállunk-e.
4: Ötletek vannak, nagyon sok értékes embert ismerünk itt Vajdaságban. Ugye a munkánk során is nagyon sok emberrel meg eseménnyel tudunk találkozni, úgyhogy egyelőre még írjuk az ötleteket.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és gratulálok még egyszer.
5: Köszönjük a beszélgetést.
6: Köszönjük szépen. Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

13 óra 35 perc van, és jó hírem van az utazóknak. Az információim szerint nincsenek fennakadások a határátkelő helyeknél, szóval szabad az út Magyarország irányába, és Szerbia belépő oldalán sem kell várakozni a pillanatnyi helyzet szerint. Viszont tudjátok, hogy azért elég bizonytalan ilyenkor a helyzet, úgyhogy amennyiben frissebb infótok van, akkor sok szeretettel várom őket. 0636 21 605, ez az SMS számunk, írhatok nekünk Viberen is, vagy Messengeren is, ki mit szeret. További szép napot kívánunk!

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

13 óra 46 perc, a műsorunk végéhez érkeztünk. Ennyi fért bele a mai presszóban. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Kívánom, hogy legyen szép a délutánatok, szép napot, és maradjatok továbbra is a 91.5-ön. Hallgassátok a presszót holnap is. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett a magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárva vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csaknem 1 milliárd eurót biztosít. A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a kincstári igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. Három uniós tagállamban tárgyalt szerdán António Costa a következő 7 éves költségvetésről. Az Európai Tanács elnöke Luxemburg és Zágráb után Budapesten zárta a napot, ahol zárt ajtók mögött egyeztetett Magyar Péterrel. A megbeszélés fő témája az Európai Unió jövője és a 2028-ban induló költségvetési ciklus volt. Costa azt szeretné, ha a tagállamok már az év végéig politikai megállapodásra jutnának. Az álláspontok azonban egyelőre jelentősen eltérnek a költségvetés nagyságáról és az egyes területekre jutó forrásokról. Magyar Péter szerint olyan költségvetésre van szükség, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja. A tárgyaláson a migráció és az unió bővítése is szóba került. Magyarország nem támogatja a tagjelölt országok csatlakozásának gyorsított eljárását. A kormány pedig mielőbbi megoldást vár az illegális migráció miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírságügyében. Újabb rekordot döntött az Air Serbia. A légitársaság történetében először augusztusban több mint 600 ezer utast szállított egyetlen hónap alatt. Az év első 8 hónapjában összesen 3,2 millióan utaztak a szerb nemzeti légitársasággal. Az Air Serbia jelenleg több mint 100 úti célra repül, 34 országban és 4 kontinensen. A társaság szeptemberben Belgrádból Sevillába és Tenerifére indít új járatokat, Nizsből pedig október végétől Bécs és Málta is elérhető lesz. Decemberben Norvégiába is indulhatnak járatok. A vállalat flottája jelenleg 40 repülőgépből áll, és további gépek érkezését is tervezik. A vállalatnál a vezetői pozíciók mintegy 40%-át nők töltik be, a női pilóták száma pedig már 13.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 30 fok van, egész nap napos meleg időnk lesz. A holnapi csúcshőmérséklet ugyancsak a maihoz hasonlóan 31-32 fok körül alakul majd. Csapadékra se ma, se holnap nem számíthatunk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
10: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.
11: We

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. 4 lopást derítettek fel a szabadkai rendőrök, őrizetbe vettek egy 32 éves helyi lakost. A gyanú szerint a terhelt augusztusban több a város területén működő üzletből nagyobb mennyiségű élelmiszert tulajdonított el. A rendőrök a gyanúsítottnál kisebb mennyiségű pszichoaktív anyagokat tartalmazó tablettákat is találtak, emiatt kábítószer jogosulatlan birtoklása miatt is büntető eljárás indul ellene. A férfit 48 órára őrizetbe vették, ezt követően a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mint egy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Szeptemberben több egyszeri állami juttatás is érkezik a szerbiai lakosságnak. Szeptember 7-től regisztrálhatnak az állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásra. A nyugdíjasok pedig ezen felül nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak. Emellett a szociális segélyben, gyermekpótlékban, valamint hadijárba vagy veterán juttatásban részesülők egyszeri 25000 dinárt kapnak. A veteránok ezen felül további 10000 dináros juttatásban is részesülnek. A kormány a programra összesen csak nem 1 milliárd eurót biztosít. A nagykorú szerb állampolgárok számára szeptember 7-én kezdődik a jelentkezés a kincstári igazgatóság honlapján. Ezen a felületen lehet azt is ellenőrizni, hogy ki jogosult az egyszeri támogatásra. 3 uniós tagállam tárgyalt tegnap António Costa a következő 7 éves költségvetésről. Az Európai Tanács elnöke Luxemburg és Zágráb után Budapesten zárta a napot, ahol zárt ajtók mögött egyeztetett Magyar Péterrel. A megbeszélés fő témája az Európai Unió jövője és a 2028-ban induló költségvetési ciklus volt. Costa azt szeretné, ha a tagállamok már az év végéig politikai megállapodásra jutnának, az álláspontok azonban egyelőre jelentősen eltérnek a költségvetés nagyságáról és az egyes területekre jutó forrásokról. Magyar Péter szerint olyan költségvetésre van szükség, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja. A tárgyaláson a migráció és az uniós bővítés is szóba került. Magyarország nem támogatja a tagjelölt országok csatlakozásának gyorsított eljárását, a kormány pedig mielőbbi megoldást vár az illegális migráció miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság ügyében.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos idő. Holnap 31 fokos csúcsőmérsékletre és ugyancsak napos időre számíthatunk eső nélkül.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
4: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: No, no, no.

ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznél. Csak annyi.

igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam, hogy

0: tudom, de most már én nem akarom. Tudom, hogy nem lesz még egy alkalom. Tudom, de most már én nem akarom.
1: Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Szab.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban, válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
10: Az Észak-bánáti körzet településeit látogatta meg országjáró körútján ma Alekszandár Vucsic. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. A szárazság miatt a szokásosnál korábban kezdődött a kukorica betakarítása, és a Republik koncertezett Szabadkán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az Észak-bánáti körzet településeit látogatta meg országjáró körútján ma Alekszandár Vucsic. A szerb elnök a napot Kisoroszon kezdte, ahol egy helyi üzem megtekintése után a falvak szennyvízhálózatainak fejlesztéséről és helyi utak építéséről beszélt, mint egy 70 millió eurós állami beruházás hírét is bejelentette, amellyel a nagykikindai metanol és ecetgyár hidrogéntermelését fektetnék piaci alapokra. Loboda Árpád beszámolója.
11: A szerb államfő Kisoroszon a helyi Artis 1973 nevű céget látogatta meg, amely teljes kiürlésű ropogósok, zab és fehérje szeletek gyártásával foglalkozik. Alekszandár Vucsic mielőtt körbejárta volna az üzemet, a Nagykikindán és a környékbeli falvakban tervezett, illetve az Észak-bánáti körzetet érintő fejlesztésekről beszélt.
12: Pódozsine 3 km 806 méter ad Nakhovadomokrina,
11: 3806 méter hosszú út épül Nákó falva és Mokrin között. Ezt azonnal elkezdjük, és meg lesz valósítva, erre számíthatnak. Hamarosan megkezdjük a Nagykikindai kórház második fázisát. Ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. 16.000 négyzetméter újjáépítése és 6.000 négyzetméter kiépítése. Ki kell építeni az Újsorváros részben a szennyvízhálózatot. Tudniuk kell, hogy az 1,3 millió euró, ezt meg kell csinálnunk. Hamarosan el is kezdjük. Gondok voltak a műszaki dokumentációval annak ellenére, hogy korábbra ígértük. Aminek azonban stratégiai jelentősége van, aminek döntő jelentősége van, az a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi út itteni szakaszának befejezése 6-7 év múlva.
12: Ó, avom délúza nekik 6-7 godina.
11: A szerb államfő kiemelte, hogy 70 millió eurós befektetést terveznek a nagykikindai metanol és ecet gyárban. Vučić elmondta, a földgázára kiszámíthatatlan alakulása nagyban befolyásolja az úgynevezett kék hidrogén gyártását, de az üzem nyereségességének és fennmaradásának érdekében az állam kénytelen átvenni a beruházás költségeit. Kitért a Tóza Márkovics cserépgyár helyzetére is, ahol több hónapja nem kaptak fizetést a dolgozók. A Tisza mentén folytatta körútját az államfő, Adán az Adica üdülőközpontban tett látogatást. Kiemelte, hogy minél többet fektetnek a turizmusba, annál több külföldi turista érkezik majd Szerbiába, és nagy számú belföldi látogatóra is számíthatnak majd Adán. Hozzátette, egy akvapark megépítésével a település több turistát vonzhatna. Az első számítások szerint mintegy 2 millió euróba kerülne ezzel Ada, az eddigi 130 ezer turistánál jóval többet vonzana, és egy sokkal jobb hely lenne mindenki számára, aki itt él, magyarok és szerbek számára egyaránt. Bevonzanánk Szerbia minden részéről a turistákat, nem csak Zentáról, Csókáról, Szabadkáról és Nagykikindáról, hanem Belgrádból, Újvidékről és Szerbia más részeiből is. A szerb elnök a Moholi Novák Radonics általános iskola felújításáról is beszélt. Úgy értékelte, hogy a munkálatok jelentős összeget emésztenének fel, és ez miatt azokat az államnak kell fedeznie.
10: Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8. magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhetek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Döntött Zenta község képviselő testülete a községi elismerések odaítéléséről a mai ülésén. Emellett a KKT tagjai több a község által fontos napirendi pontról is szavaztak. Az ülésen szó volt a helyi közösségek munkájáról és terveiről is. Fejűs Ornella és Mecseri Anita riportja.
0: A képviselők beszámolót hallhattak Zenta község idei első féléves költségvetéséről is, amely 1 200 000 000 dinár tesz ki. A féléves bevétel 53%-ban valósult meg, míg a kiadás 46%-ban. Szavazásra került még a népkert részletes rendezési terve is. Ez egy hosszú távú rendezési elképzelés, és arról szól, hogy milyen céllal, feladattal és szereppel látják el a területet. Sándor József, Zenta község képviselő testületének Egyesült Ellenzéki Koalíciójának képviselője.
13: Egyéb kérdésekben, tehát ingatlan rendezési ügyek voltak napirendi ponton, amit mi természetesen támogattunk, tehát ez mind olyan, ami a város érdekét képviseli. Úgyhogy generálisan azt kell, hogy mondjam, hogy a mai ülés azért békében zajlott, rövidebb volt, mint ahogy szokott lenni, és hát reméljük, hogy azért hoztunk olyan döntéseket, amelyek a város javát szolgálják.
0: Az ülésen elfogadták a kicsivel több mint 200 hektáros állami földterület bérbeadásáról szóló napirendi pontot. Ezen felül a képviselők megvitatták a helyi közösségek 2025-ös évre vonatkozó beszámolóit és jelentéseit, illetve több esetben személycseréről is voksoltak. Valamint döntés született a községi elismerések odaítéléséről is. Stantic Sebastian, Zenta község tanácsának infrastruktúrális ügyekkel megbízott tagja.
14: Díjazottakat minden évben pályázat útján választja ki az önkormányzat. Idén sajnos nem volt Pro Urbe Juventus díjra jelölve senki, és sajnos két személyt poszthumusz tudunk kitüntetni. A Tuskó Nikulics ügyvéd urat és a Szügyi Imre keviei közösségszervezőt és földművest, illetve Verebes György művész urat tudjuk életműdíjjal kitüntetni.
0: A képviselők 20 napi rendi pontról szavazhattak, amely magába foglalta még a zentai egykori Szent István templom digitális rekonstrukcióját bemutató korszerű, szabadtéri emlékmű elhelyezéséről szóló határozatjavaslatot is.
10: A kukorica betakarítása normál esetben szeptember végén, október elején lenne aktuális, idén azonban több gazdaságban már korábban megkezdték a munkát. A növény nehezen viselte az elmúlt hónapok szárazságát, sok helyen idő előtt beérett és el is száradt. Egyes területeken lesilózták a kukoricát. Balázs Zita és Bíró Tamara riportja.
15: A vajdasági gazdák az átlagosnál jóval gyengébb kukorica termésre számítanak idén. A nyár folyamán tapasztalt tartós hőség és csapadékhiány súlyosan megviselte a növényeket, sok helyen teljesen elszáradtak. Egyes gazdák már meg is kezdték a kukorica betakarítását. Elmondásuk szerint a termés sem minőségében, sem hozamában nem éri el a remélt szintet, sőt, sok esetben még a minimális elvárásoknak sem felel meg. Dusnoki Róbert, kelebiai termelő.
16: Hát a kukorica az befejezte a karrierjét az idénre, mondhassuk szépen. Hát ott áll, hogy lassan a betakarítás folyamata kezdődik. Van, aki már nagyban csinálja, ez fajtától függő, hogy mennyire gyorsan adta le a nedvességet. Hát úgy mondanám, hogy nagyon gyorsan be lesz fejezve az aratás, mivel a termés az nagyon gyenge, ahogy hallottam, így kollégáktól, akik már csinálták.
15: A kukorica idén elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok számára jelenthet értéket. Vannak, akik szemes takarmányként etetik meg az állatokkal, azonban az alacsony hozam miatt vásárolniuk is kell, hogy elegendő takarmány álljon rendelkezésre. Ahol viszont a növény állapota és a várható szemtermés ezt indokolta, ott a gazdák a silózás mellett döntöttek. Így a teljes növény takarmányként hasznosítható, miközben elkerülhetők a gyenge szemtermésből és a vízhiányból adódó veszteség. Hegyi Ervin, ludasi termelő.
17: Most per pillanat, hát aki jószágvergődéssel foglalkozik, ugye az lesilózta, hát a többiek azok szedik csővesen, kimorzsóval, úgyhogy ilyen állapotban van, végfázisban.
18: Ti miért döntöttetek a silózás mellett?
17: Hát azért döntöttünk a silózás mellett, hogy itt sok marha jószág van, és akkor több takarmán van így lesilózva, mondjuk 100%-ba bírjuk értékesíteni, amitten 8-10 mázsás per holdankénti szemes takarmány, és akkor így jobban megéri a takarmány szempontjából.
15: Bár a tőzsdén az első szerződéseket már megkötötték az új terményekre, az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a gazdákra. A tőzsdén a kukorica ára kilogrammonként 19 dinár körül mozog áfa nélkül. A hozamkiesés mellett a gazdasági kilátásokat súlyosan nehezíti a Duna rendkívül alacsony vízállása is. A folyóvízhozama a román határon jelenleg a megszokott szint mindössze 40%-át éri el, ami gyakorlatilag teljesen lebénította a Szerbia számára egyik legfontosabb kiviteli útvonalat. Mivel a gabonafélék tömegükhöz képest viszonylag alacsony értékű termékek, a szállítási költségek alakulása kulcsfontosságú lehet a gazdák számára.
10: Megtelt Szabadka főtere a Városnapi Republik koncerten. A zenekar Magyarországon és a határon túl is az egyik legkitartóbb törzsközönséggel büszkélkedhet, ami ezen az estén is bebizonyosodott. Balázs Andrea riportja.
19: A Republik Vajdaságban is az egyik legismertebb magyar zenekarnak számít, amelyhez generációk dalai, emlékei és koncertélményei kötődnek. A 80-as, 90-es évek egyik meghatározó magyar együttesének legnagyobb slágerei Szabadkán újra életre keltek. A formáció a legújabb dalai mellett olyan ikonikus slágereket is elhozott a vajdasági közönségnek, mint a 67-es út, az erdő közepében járok, vagy a szájjel kismadár. Boros Csaba a Republik basszusgitárosa és énekese.
20: Mi nem egy ilyen 5-10 éves zenekar voltunk, gondolom, a dalszövegei sem erről szólnak. Szerintem a mi dalszövegeink, meg azok, amik még mosolygósak, azoknak is mélyebb értelme van. Tehát, és így aztán én azt hiszem, hogy ezek ilyen, egy ilyen örökéletű dalszövegek, örökéletű dalok. Ez gyakorlatilag a dalok bizonyították a zenekarnak a mindenkori létjogosultságát.
19: A megrögzött Republik rajongók már több mint egy órával a kezdés előtt elfoglalták helyüket a színpad előtt. Gábor Firstek.
21: Hallgattam, mint gyereknek is, mert a szüleim is szeretik. Megboldogult apám is, anyám is.
22: Melyik a kedvenc szám a Republik?
21: Nekem a 16 tonna.
23: Nekem is.
19: A Republik tagjai egy fontos hagyományt is ápoltak a koncerten. A fellépés első és legutolsó dalával ezúttal is a 2013-ban elhunyt egykori alapítóénekesre, Bódi László Cipőre emlékeztek.
10: A pontos idő 16 óra 12 perc.
1: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérhetünk, holnap már kevesebb felhő, több napsütés várható, a csúcsértékek pedig 30-31 fok körül alakulnak pénteken.
15: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: Önnek is van takargatni valója?
23: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
23: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
24: Bővebb információ
23: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
23: 063 18 88 971.
15: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
15: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
25: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Így volt Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love című dal. Pörgött itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Egészen 20 óráig nincs megállás. 19 óráig pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. A harmadik órában jön majd a retro chart, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, vagyis olyan dalokat hallgatunk, amelyek itt szeptember elején uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot bizonyos években a múltban. Na, addig viszont rengeteg jó zene, számos újdonság és számos teljesülendő kérés kívánságdal várható. Kezdésnek pedig ön DJ Goya Jason Derulóval, itt lesz a Mi Chico, aztán pedig Temper City és a Self-Aware, még mielőtt az első kérések teljesülnének. Én kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a csütörtök délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. A csillagulás mellett veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Temple City és a Self-Aware, és az első mai kérések, amelyek teljesülnek itt a folytatásban. Szép napot! Wolf Katitól a Szerelem miért múlsz című dalát szeretném kérni. Köszönöm, Anna! Régebbi dal, Wolf Kati annak idején ezzel képviselte Magyarországot, hát nem annyira nagy sikerrel az Eurovíziós Dalfesztiválon, de a dal egyébként azóta is ott van a különböző lejátszási listákon. Itt is például a Csillagulásban mindjárt szól majd a Szerelem miért múlsz. Hello Csillagulás, a Party Rock Anthem pöröghetne, hogy még pörgősebb ment el én a délutánom. Ezt már Oliver kérte. Nem állunk útjába, LMFA jó Party Rock Anthem jön tehát majd a blokk végén. Sziasztok, ha lehet, Eros Ramazzottitól kérnék valami jó zenét. Vali kérte, a Focco nel Focco című olaszocska dal jön majd Eros Ramazzottitól mindjárt elsőként. Hello Bye Alex és Nagy Bogi Nem Hiszek című számát kérném. Köszi Bence, egy új dal, Bye Alex és a Slepés Nagy Bogi közös dala. Illetve szia Anni vagyok, Tame Impala Dracula számát szeretném. Köszönöm. Nincs mit, úgyhogy jön Eros Ramazzotti, aztán Biolext és a Slep Nagy Bogival, majd Tame Impala, aztán Wolf Kati és az LMFAO. Egy igazán jól ismert buli himnusza, buli slágere.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson a BSV sztorit meséli el Matyi és Gaben nekünk.
2: Nem megnyíli, ő nem szeretne, szmoltókodtól reggelente, ha érezne, az a veszte lenne.
3: Tényleg egy nagyon más korszak volt, ugye akkor a rapzene az olyan szinten ilyen underground műfaj volt, hogy nem gondoltuk, hogy ebből valaha lesz valami, vagy hogy így komolyan vehető produkciót fogunk letenni az asztalra, vagy ilyesmi. Mi csak tényleg fiatalok voltunk, és rappeltünk önmagunk szórakoztatására, szóval ezért történt meg az is, hogy úgy voltunk vele, hogy elhívtak koncertre, vagy elhívtak fellépni, de hát végül is akkor nincs, hogy csak nem megyünk, azt nem foglalkoztunk vele. De aztán kezdett teret nyerni ugye ez a műfaj, és az internet is kezdett teret nyerni. Akkor jött elő a YouTube. Tulajdonképpen amúgy azért számít csak 18 évesnek a BSV, mert az első 9 év az mondhatni az egy ilyen bohockodás volt. Tehát ha úgy vesszük, csak ugye ebből a bohockodásból ugye lett egy nagy közönségünk is már akkor.
2: Ő egy eszkort, megmalmoz, megránt, és aztán megfoly.
3: Igen, nyilván ez aztán az idők, ahogy haladt az idő, úgy átalakult, tehát nyilván ez lett a fő munkánk, szenvedélyünk, szerelmünk, minden, szóval azért nőtte ki magát ennyire a BSV, és már nem is nézzük a nézettséget egyáltalán, tehát hogy olyan szinten, persze az ember mindig örül annak, hogyha sikeres egy dal, de már annyiszor megdöntöttük a saját rekordunkat, és olyan szinten egy, hál' Istennek vagyunk már olyan pozícióban, hogy a zene az tényleg egy ilyen szerelemprojekt.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Kéri, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Topic és a Lucky Ones, egy jó kis újdonság, és a folytatásban meg még újabb dal jön, egy dal premier, mert a Karol G augusztusban, még augusztusban megjelentette legújabb nagy lemezét, ezen pedig szerepel egy csodaszép duett dal, amelynek megjelent már a képi világa, vagy a klip is, mégpedig Bruno Mars-szal, a kolumbiai énekesnő, tehát Karol G Bruno Mars-szal készített el legújabb duett dalát, ami az érdekesség egyébként ennek a szinti pop 80-as évekbeli stílus iklette balladának, hogy Karol G legelső teljesen angol nyelvű dala ez a Still. Azt kell tudni, tehát a szám Karol G legújabb No me arrepiento de sentir tanto, fogalmam sincs mit jelent, című stúdióalbumán jelent meg. Úgyhogy nosztalgikus hangulatú, a szakítás utáni elengedésről és a szeretet megmaradásáról szól, és mint ahogy említettem, ez az első és eddig egyetlen teljesen angol nyelvű dolog. Karol G-n újdonságképpen, tehát a vadonatúj albumáról Bruno Mars-szal, ez a Still.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.
8: Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.
1: Újabb kívánság dalok pörögnek itt a Csillaghullásban. Kedves Csillaghullás, a Republiktól szeretném a Ha itt lennél velem című dalt. Rági kiérte, tegnap este élőben Szabadka főterén, ezúttal pedig a Csillaghullásban jön a Republik és a Ha itt lennél velem. Ezzel indulunk mindjárt. Hali pedigén a második műszak hőseinek az It Feels So Good Hugel-től topolyára. Kösz szépen! Jó munkát, srácok! Pedigni fog Matsza Szári Hugel és a Sonic klasszikus feldolgozása az It Feels So Good mindjárt jön majd. Szia Len, a Daniel Fitől kérnék valamit csantavére. Jó a műsor, Ildikó. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Jön a Daniel Fitől a Nem búcsúztam el. Ugyancsak ebben a soron következő blogban. Szép napot mindenkinek, Cat de Luna featuring Elephant Man Wine Up zeneszámát szeretném kérni. Gyuri, egy dal, amelyet ritkán hallgatunk, de most felidézzük, jön majd Cat de Luna dala. Ugyancsak egészen pontosan másodikként a Republikot követően, és még egy üzenet, szép napot, a darabokra töltöd a szívem lenne a kérésem a halott pénztől. Előre is köszönöm, Bella. Úgyhogy Bergendi átdolgozással itt lesznek Masalkó Dávidék, jön a halott pénz, előtte Hugalék, Sonic feldolgozással, itt lesz a Daniel Fi csapat, Cat de Luna jön Elephant Mannel, kezdésnek pedig a Republik.
2: Turn this all the way up.
3: Playing the biggest hits.
2: The

0: ne jutnál. Láttalak tegnap a körútnál.
1: Kár, te nem is tudod milyen kár, hogy olyan messze futottál.
0: Láttalak tegnap a körútnál.
1: Kár.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Sin Cole és Still Put, ez volt a Higher Place egy újdonság itt a Csillagulásban, ahol is a folytatásban az Eurodance vonal ikonja Hathaway következik.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. What is love? Baby, don't hurt me.
2: Don't hurt me. No more. Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Pannon. You guys have a good, safe time, okay? Lots of love. Bye-bye.
1: Csillagullás a Pannon Rádióban.
0: 1993-ban megjelent első albumod és number one slágered, A What Is Love. Ez bizony hosszú idő. El tudnád-e mondani, hogy is kezdődött minden a zeneterén, és melyik a legkedvesebb emlékeid ebből az időszakból?

0: That's a long time ago.
1: Ez bizony hosszú idő, de hogy miként is kezdődött? Nos, én mindig is sportoltam, divat bemutatókat szerveztem, és sok más dologgal is foglalkoztam. Majd Németországba, Kölnbe költöztem, ahol sok tennivaló volt, de sok minden hiányzott is az életemből, ezért eldöntöttem, hogy esténként zenéket fogok készíteni egy barátommal, akit Alexnek hívnak, mivel napközben a divat világával és az amerikai focival voltam elfoglalva. Jókat szórakoztunk Alexel a stúdióban, ám egy nap felhozta azt, hogy ideje lenne valami komolyabbat alkotni egy lemezkiadónak, hogy a bérleti díjat tovább tudjuk fedezni, és hogy keresünk is már egy kis pénzt. Megcsináltuk, megszületett a What is Love, elvittük a kiadóhoz, akik nem voltak elájulva. Azt mondták, jó, nem rossz, de talán túl egyszerű, nem hiszik, hogy lenne piac ilyen daloknak. Én viszont nevettem egy jót, és azt mondtam, higgyétek el, ez pont az a sláger, amit kerestetek. Nos, nehezen jutottunk dűlőre, 3 hónapot tartott a húzavona, majd egy jó barátom az új rádiójában bejátszásokra is használta a dal részleteit, aztán pedig szépen lassan befutott, elterjedt, és itt tartunk most.
0: Your jingle for a new radio station, a good friend of mine used it. And here we are.
1: Az 1998-as Diszkópatkányok című film sokban segített a dal további népszerűsítésében.
0: Well, you know, I was working very much with Clive Davis.
1: Tudod, rengeteget dolgoztam Clive Davis-szel, egy nagy amerikai kiadó elnökével, nagyjából 20 évet, és egy poénnak indult egészen pontosan 1994-ben. Lauren, a Saturday Night Live show műsor vezetője, egy vicces jelenetet talált ki, 70-es évekbeli beütéssel, kattant pasikkal, és Will Ferrell, valamint Chris Kattan annyira őrültek és viccesek voltak, hogy meghívták maguk mellé a legendás Jim Carrey-t is, és elkészült az a bizonyos autós jelenet. A What is Love pedig ennek folytán valódi himnusszel nőtte ki magát, és aztán jött a film is. Úgymond a folytatása a show műsor poénjának, a Diszkópatkányok, és hát igen, nagyon sokat segített a dal népszerűsítésében, mivel tudod, abban az időben az amerikai piac nem volt túl fogékony az európai zenékre, így hatalmas érzés volt az Egyesült Államokban is sikereket elérni.
0: It helped a lot. It was a great deal of help, and so it was great to really be successful on the American market. Hi guys at Panon Radio, this is Hadaway saying love and peace and take good care of yourself, okay? What is

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél Pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtökön.

0: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A következő óra végéig még lehet kérni, kívánni itt a Csillaghullásban, ebben az órában viszont még egy kérés teljesül. Hello, szeretném kérni a kislányomnak Bruno Mars-tól az Apetes számot. Köszönöm szépen, szép délután mindenkinek. Ma a csükérte, és szól a kislányának. Jön Rozi és Bruno Mars dala.

0: más hirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Golden Summer, Louis és David Puentes dala. Hello, le nyúl a műsor, az Uptown Funk lenne a kérésem, köszi előre. Átpikérte tőlem Mark Ronson és Bruno Mars. Igazán jól ismert dalát, nyom mindjárt az Uptown Funk. Örülök, hogy tetszik a műsor. Szia, Nagy Bogi és Des, jól leszek újra, ezt szeretném. Niki, örömére pörgetem majd ezt az aktuális mai magyar kedvencet. Nagy Bogi és Des jön tehát másodikként ebben a blogban. Szevasz, Laci vagyok, ha lehet, az Eye of the Tiger-t, a Rocky zenét kérném, ha valami remixben mehet. Üdve! Mehet bizony egy jó kis pörgős remixben, jön majd a Rising Up, ne vagy az Eye of the Tiger. Szép napot! Christina Aguilera, Genie in the Bottle számát szeretném meghallgatni, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Christina Aguilera is az a dal, amellyel megváltozott a zeneiparban. Ez volt az első sikerdal egyébként, úgyhogy jön Genie in the Bottle. Ezt hallgatjuk majd elsőként, ez már klasszikusnak számít. Illetve Ciao a Freed from Desire-t ad le Allen, azoknak küldöm, akik szeretik a jó 90-es évek zenéit. Üdve Kelebiáról, Bandi! Nem kevésbé másik klasszikus jön Gála, és a Freed from Desire, itt lesz az Eye of the Tiger, a Rocky zenéje remixben. Hallgatjuk az Uptown Funkot Mark Ronson és Bruno Mars-tól. Nagy Bogi és Desja majd a Jó leszek újra című dala a másodikként, de mindenek előtt Genie in the Bottle, Christina Aguilera következik.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilaculash.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from Two Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gila.
5: Sziasztok, Jóki Bejú vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
5: Itt a csillagulásban pedig, tudjátok, csütörtök van, úgyhogy jön a Retro Chart heti kiadás, olyan dolog következnek, amelyek szeptember elején, szeptember 3-án udalták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot. A mai megálló 2000, 2002, 2007, 2010, 2014, illetve 2016. Számos ismert dal és számos előadó, hát mondhatni világsztár következik.
6: Csillagullás a Pannon Rádióban. The Retro Chart.
7: This is the Retro Chart here on 91.5 Pannon Radio.
4: Your number one. Csillagullás a Pannon Rádióban.
7: 2000. Britney Spears, Born to Make You Happy.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2002. Enrique Iglesias, Hero. Would you dance?

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 2007. Mika. Grace Kelly.
2: I try to

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
0: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel.

0: A francia producer lemezlós Martin Solveig dala volt ez, a Hello, mégpedig Next Boy rádió mixében. Itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk az áróblokkhoz, kettő kívánsággal teljesül még, így pörgősen fogunk nekimenni ennek a blokknak. Hallja le, pörögjön a társaságnak, meg nekem is Tiesto Love Comes Again zenéje. Alex kérte egy korábbi Tiesto dal BT-vel közösen, úgyhogy bizony pörgősen megyünk, jön a Love Comes Again, és aztán még ráteszünk egy lapáccal, üdv, ha lehet a Prodigy No Good számát szeretném a kívánság műsorban. Kösz előre, Tivadar. Nos, hát Prodigy dal, de ha nem gond, akkor Anima feldolgozásában játszom, úgyhogy jön a No Good, előtte pedig a Love Comes Again.
1: I am Tiesto, and you're listening to
2: Csillaghullás.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: És itt a Csillaghullásban, ha készen álltok, jön egy kiadós Csillaghullás mix, mégpedig a 2020-as évek, illetve hát a 2010-es évek legvégéről, és a 2020-as évek legelejéről. Rengeteg ismert dalocska lesz benne. Örülősen, bulisan, ha ezt várjátok 20 óráig, amikor is jön majd a Non-Stop Hip-Hop Lackó Árpival. 20 és 22 óra között, ahogy a csütörtök esténként lenni szokott. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben. Hétvégére hangolódásképpen számítok majd rátok a figyelmetekre a 16 órai híradót követően, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Baros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást! Holnap jövök mára viszont, ennyi volt, búcsúzom, és átadok benneteket a jó zenéknek, illetve a Csillaghullás mixnek. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Az Észak-bánáti körzet településeit látogatta meg országjáró körútján Alekszandr Vučić, a szerb államfő Kisoroszon a helyi Artis 1973 nevű céget látogatta meg, amely teljes kiörlésű ropogósok, zab és fehérje szeletek gyártásával foglalkozik. Bejelentette, hogy 3806 méter hosszú út épül Nákófalva és Mokrin között, amelynek a kiépítését haladéktalanul megkezdik. Beszélt még a Nagy Kikindai Közkórház teljes körű felújításáról is, amelynek köszönhetően 16 ezer négyzetméteren végeznek el felújításokat, és további 6 ezer négyzetméteres új szárnyat építenek. Vučić kiemelte, hogy 70 millió eurós befektetést terveznek a Nagy Kikindai metanol és ecetgyárban. A körútat a Tisza mentén folytatta az államfő, Adán az Adica üdülőközpontban tett látogatást. Kiemelte, hogy egy akvapark megépítésével a város több mint 130 ezer turistát vonzhatna. Megoldódott a hibás borítójú magyar nyelvtankönyvek ügye. Kiderült, hogy nem az idei kiadással volt probléma, hanem néhány, még 2022-ben hibásan nyomtatott példány került most tévedésből egy vajdasági iskolába. A 8-os magyar nyelvtankönyvek borítóján a magyar nyelv helyett magyar nyelv szerepelt. Az érintett könyvekből eddig egy osztálynyi, mintegy 200 példányról tudnak. A korábbi hibás könyveket a tankönyvkiadó intézet nem semmisítette meg, ezért kerülhettek ismét az iskolába. Az érintett tankönyveket kicserélik. Újabb rekordot döntött az Air Serbia. A légitársaság történetében először augusztusban több mint 600 ezer utas szállított egyetlen hónap alatt. Az év első 8 hónapjában összesen 3,2 millióan utaztak a szerb nemzeti légitársasággal. Az Air Serbia jelenleg több mint 100 úti célra repül 34 országban és 4 kontinensen. A vállalat flottája jelenleg 40 repülőgépből áll, és további gépek érkezését is tervezik.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

Non-stop hip-hop, új fülpirkad a 94.5.

0: like új hullám 94.50.
1: OSOM Productions 024.

0: 入った入った。クワクワク
1: ワ。
2: バンブラカー。
1: I'm a bad tone.

senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hír. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden hibákat te

0: ูผู้ทรงชื่อประมาณทั้งหมดผมก็เป็นอดีตได้กับผมอ้อฮาร์ฟิดเอในช่วงสุดประมาณ5ส่วนมาฮอสแก๊กพวกนี้ตัวออกชอบผมนะกี้เดี๋ยวกูมันชอบผมคุณเป็นอดีตลาตึกบากอด
1: เฮ้Akilettem, nem bántam meg. A legjobb barátom egy árnyék lett, aki ilyen követ és nem vett meg, aki nem magyarázza, hogy másképp szebb, akik átnéztek. Rajtam azokon, én majd átlépek, akkor állok szóba velük újra, ha az életemből részeket ők átélnek. A zene nekem mindig erőt adott, de nem éreztem négy.

0: hozzám majd a lényeg.
1: Jelöl vagyok, bocs, de soha mit elől hagyok, az csak én vagyok, és nem itt elől hazok. Nézd, itt belül vagyok, kezzárva mélyen a fészen túl. Nem volt mindig teli asztal, volt, és kérten éljem túl.
0: Aki lettem, nem bántam meg. A legjobb barátom egy árnyék lett, aki éjjel követ és nem vett meg. Aki nem magyarázza, hogy másképp szebb, akik átnéztek rajtam azokon, én majd át.

0: Ez a forma már nem hat rám.
1: Non-stop hip-hop a Pannon Rádióban.
2: 3-2-3. Yeah. 3-2-3. Paladino van a házban. 3-2-3.

Non-stop hip-hop 91.5 MHz.

What?

Akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.